0: őket, valamint szoba, fürdőszoba és konyhai dekorációkat.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Európai méretű lett a gyógyszerhiány. A növekvő költségek és a hatóságilag korlátozott eladási árak miatt veszteségesé válhat egyes olcsó gyógyszerek hazai gyártása. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezrei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott külföldi jövedelmeik miatt. Bár a közlekedési büntetőpontok 6 hónap után törlődnek, nem mindegy, mikor követtük el a szabálysértést, és az sem, hogy időközben megtámadtuk-e a bírságolási jegyzőkönyvet. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Stratégiai ágazattá kellene nyilvánítani a hazai gyógyszeripart, jelentette ki a Romániai Gyógyszergyártók Szövetségének igazgatója. A szakember a News.ro-nak arról beszélt, hogy a növekvő költségek és a hatóságilag korlátozott eladási árak miatt egyes olcsó gyógyszerek gyártása veszteségessé válhat. Ha ezek előállításával leállnak, a kiesést importból kell majd pótolni. A gyógyszerhiány különben egész Európát érinti, főleg az olcsóbb úgynevezett generikus készítményeknél. Ezek olyan gyógyszerek, amelyek egy korábban szabadalommal védett termék hatóanyagát tartalmazzák, és a védelem lejárta után más gyártók is forgalmazhatják őket. Az egyre aggasztóbb ellátási zavarok mögött többféle ok állhat. Egy gyár műszaki problémája, a kereslet hirtelen növekedése valamelyik országban, vagy az, hogy a termelés nem tud lépést tartani a fogyasztással. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezrei kapnak majd adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott jövedelmeik miatt. Miután az ANEF hatalmas adatmennyiséget kapott az Európai Unió más tagállamaiból. A Profit.ru információi szerint több százezer olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információcsere alapján azonosítottak. A célkeresztbe kerülő bevételek között szerepelnek többek között az ingatlan kiadásból, a kriptovaluta tranzakciókból, valamint a külföldön végzett egyéb önálló tevékenységekből származó jövedelmek. Az eltitkolt bevételek mellett a hatóság olyan eseteket is azonosított, amikor az Európai Unió más államaiban letelepedett, ott legális és adózó román állampolgárok nem értesítették az itteni hatóságokat adóilletőségük megváltozásáról. Bár a közlekedési büntetőpontok 6 hónap után törlődnek, nem mindegy, mikor követtük el a szabálysértést, és az sem, hogy időközben megtámadtuk-e a bírságolási jegyzőkönyvet. Aki 15 pontot gyűjt össze, akár 30 vagy 60 napra is elveszítheti a vezetési jogosultságát. A jó hír, hogy a közlekedési szankciók előzményei ingyenesen online is lekérdezhetők. A járművezetőknek már nem kell személyesen felkeresniük a közlekedésrendészetet ahhoz, hogy tájékozódjanak a nyilvántartott közlekedési szabálysértéseikről. A belügyminisztérium HubMy nevű elektronikus ügyintézési felületén ugyanis ingyenesen lekérdezhetik a közlekedési szankciók történetét. A szolgáltatás használatához azonban hitelesített felhasználói fiókra van szükség.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Január 1-től új szabályok lépnek életbe a villamosenergia és földgázszolgáltatókhoz benyújtott panaszok kezelésében. Feltörték a nagyváradi Redvesz szervereit. Ügyfelek ezreinek adatai kerülhettek ki. A vállalat e-mailben értesítette ügyfeleit a történtekről, és óvatosságra intette őket. A romániai közalkalmazottak több mint fele úgy véli, egyes állami állásokra meghirdetett versenyvizsgákat csupán formalitásból szerveznek meg, és már előre tudni lehet, hogy ki lesz a nyertes. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Január 1-től új szabályok lépnek életbe a villamosenergia és földgázszolgáltatókhoz benyújtott panaszok kezelésében. Ha valaki túl magasnak tartja a villanyszámláját, hibásnak véli az elszámolást vagy elégedetlen a szolgáltatással, természetesen továbbra is panasz tehet. Ám ügyelnie kell arra, hogyan fogalmazza meg kifogásait. Az Országos Energiaárszabályozó Hatóság új rendelkezésének értelmében ugyanis a szolgáltatók érdemi válasz nélkül lezárhatják azokat a panaszokat, amelyekben az ügyfél káromkodik, sértő vagy durva kifejezéseket használ, illetve szidalmazza a vállalatot vagy annak alkalmazását. A rendelet nem részletezi pontosan, milyen kifejezések miatt lehet lezárni egy panaszt. Ezért különösen fontos különbséget tenni a határozott, akár indulatos reklamáció és a személyeskedő sértegetés között. És nem csak a sértegetés vezethet a panasz lezárásához, hanem az is, ha az ügyfél nem írja le pontosan, milyen problémával fordul a szolgáltatóhoz. A rendőrséghez és a kiberbiztonsági hatósághoz fordult a nagyváradi Redvesz hulladékgazdálkodási szolgáltató, miután egy ismeretlen személy jogosulatlanul hozzáfért a cég ügyfélszolgálati portáljának teljes adatbázisához. A nagyváradi cég vasárnap értesítette az ügyfeleket, hogy feltörték a rendszerét. A vállalat e-mailben értesítette ügyfeleit a történtekről és óvatosságra intette őket. Bár a bankkártya adatok nem kerültek veszélybe, a hacker azt állítja, hogy birtokában vannak a felhasználók személyes adatai, címei, számlatörténetei és bejelentkezési adatai. Mivel a portál biztonsági okokból leállították, a cég arra figyelmezteti ügyfeleit, hogy legyenek óvatosak, és ne dőljenek be a megtévesztő telefonhívásoknak, SMS-eknek vagy e-maileknek, amelyekben a szolgáltató nevében pénzt vagy banki adatokat kérhetnek tőlük. A romániai közalkalmazottak több mint fele úgy véli, hogy egyes állami állásokra meghirdetett versenyvizsgákat csupán formalitásból szerveznek meg, és már előre tudni lehet, hogy ki lesz a nyertes. Egy felmérés szerint a megkérdezettek kétharmada a munkahelyi véleménynyilvánítás szabadságát is korlátozva érzi, míg közel háromnegyedük nem tapasztalt érdemi változást az intézményi átszervezések nyomán. Az eredmények arra utalnak, hogy a közalkalmazottak jelentős része tart a szakmai következményektől, ha nyíltan megfogalmazza a véleményét. Mindez megnehezítheti a belső problémák jelzését, és ritkább teheti a vezetői döntések bírálatát. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a közszférában a nettó átlagbér 5948 lej, míg a magánszektorban 5572.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Minden álmás, könnyen elfelejthető. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy keresse fel házi orvosát, és még időben adassa be magának az influenza elleni védőoltást. Kötelező besorozásról szóló pánikkeltő dokumentum terjed az interneten. A Védelmi Minisztérium dezinformációs kampánynak minősítette az állítólagos behívó parancsot. Több mint 1000 lejes luxus melltartót, parfümöket, táskákat és magas sarkú cipőket vásároltak közpénzből az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos bankkártyáival. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy keresse fel házi orvosát, és még időben adassa be magának az influenza elleni védőoltást. Érdemes még azelőtt beadatni, hogy az influenza vírus intenzíven terjedni kezdene. Dina Mirjani, a szervezet elnöke kiemelte, a vakcina nem azonnal fejti ki védő hatását. Ehhez mintegy 2 hétre van szükség. A Családorvosok Társasága szerint az influenza nem egyszerű megfázás, hanem tüdőgyulladáshoz, valamint kórházi kezeléshez is vezethet. A családorvosok idén külön felhívják a figyelmet a gyermekek oltásának fontosságára. Immunizálásuk ugyanis nem csak őket védi, hanem csökkenti a vírus terjedését a családban és a közösségben is. Pánikkeltő céllal terjesztett dezinformációs kampánynak minősítette a Védelmi Minisztérium annak az állítólagos behívó parancsnak a terjesztését, amely azt csugalja, hogy a román hadsereg sorkatonai szolgálatra rendelt volna be egy Ilfov megyei fiatalt. A közösségi médiában terjedő az állítólagosan az Ilfov megyei katonai központ által kiállított behívó parancs arra szólít fel egy 2000 után született fiatalt, hogy jelenje meg a román hadsereg soraiba való felvételhez, szükséges formalitások elvégzése céljából. A védelmi tárca szerint a kép hamisítvány, a közvélemény manipulálására kísérlet. Nincs valóság és jogalapja. A terce arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy Románia csak abban az esetben térhetne vissza a kötelező sorkatonai szolgálathoz, ha hadi állapotot, általános mozgósítást vagy ostromállapotot hirdetnének ki. Több mint 1000 helyes luxus melltartót, parfümöket, táskákat és magas sarkú cipőket vásároltak közpénzből az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos bankkártyáival. Derült ki a Környezetvédelmi Minisztérium ellenőrzése nyomán. Diana Buzoyanu tárcavezető közölte, az intézmény több 100 000 lejt költött luxus cikkekre, ezért azonnali lemondásra szólította fel a szolgálat vezetőségét. A miniszter jelezte, feljelentést tesznek a legfelsőbb bíróság melletti ügyészségen, és ha nem történik meg a lemondás, azonnali jogi lépésekről döntenek. Elena Matescu, az Anime vezér igazgatója bejelentette, hogy tudomásul vette a jelentést, és közölte, hogy augusztusban már bejelentést tett a bukaresti rendőrségen és a gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályon. A környezetvédelmi tárca tájékoztatása alapján a szolgálat számlájáról 85.290 leértékben vásároltak felsőket, nadrágokat, zoknikat, harisnyákat, fehérneműt, pizsamát és luxus kiegészítőket, valamint szoba, fürdőszoba és konyhai dekorációkat.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6:02 van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is egészen 7:30-ig fog ellátni szólóban titeket a napotok elindításához szükséges minden földi jóval. Itt a 89,6-on, aztán utána csatlakozik hozzám Szegedi Mária kolléganőm is ma, október 14-én, szerdán is. És persze a mai Reggeli Pluszban is szólnak nektek a legjobb Plusz FM-es lágerek. Elsőként Alex Warren és a Fever Dream érkezik. Kellemes ébredés mindenkinek!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Jó reggelt, Nagyvárad! Az elmúlt percekben Enrique Iglesias és Nicole Scherzinger közös sláger szólt, a következőben pedig én fogok hozzátok. Ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki hát túl sok extra dologról nem tud beszámolni az időjárás kapcsán, a tegnapi naphoz hasonlóan, mintha csak leklónozták volna azt. Talán annyi, hogy most így a hajnali órákban egy kicsit még hűvösebb van, csak olyan 5 fok körül mérhetünk, viszont napközben ugyanúgy olyan 15-16 fok körül fogunk maximumot a délután folyamán, hiszen gyönyörű szép napsütéses időnk lesz ma is, úgyhogy csapadékra biztosan nem kell számítani, mint ahogyan fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket, és hát ugye ezekben a percekben még annyira forgalom sem terheli az utakat, könnyen járhatóak a város és a megye utcái. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig szállítom nektek ezúttal is a titeket érintő legfontosabb információkat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

6 óra 24 perc van, jó reggelt Nagyváradi és Bihar megye a reggeli plusz mikrofonjainál, Hosszú Sanyi. Amondó vagyok, nézzük meg, mi vár ránk ma a városban és a környékén, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben, és persze várjuk a hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne. Nekem most egy olyan információ van számotokra, ami szerint az Országos Szociális Kifizetési és Ellenőrzési Ügynökség közé tette az októberi kifizetési naptárt, amely a szeptember hónapra járó szociális juttatások folyósításának időpontjait tartalmazza. A kifizetések időpontja a támogatás típusától, valamint attól függően is változik, hogy a jogosult bankszámlára vagy postai úton kapja a pénzt. A mai napon a fogyatékkal élők járandóságait, több más szociális támogatás pedig október 20-án folyósítanak. Azok esetében, akik nem bankszámlára, hanem postai utalványon kapják ezeket a járandóságokat, a kézbesítés egy-két nappal a bankszámlára történő teljesítés követően kezdődik, kivéve a nevelőszülői, illetve elhelyezési támogatást, mert azok folyósítására október 20-án kerül sor, mind az elektronikus, mind a postai úton történő kézbesítés esetén. Az ügynökség és területi szervezetei országosan havonta közel 7 millió kiszolgáltatott helyzetben lévő, vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személy, család, idős és gyermek számára folyósítanak szociális juttatásokat. Mi pedig adjuk számotokra továbbiakban is a titeket érintő legfontosabb infókat.

Jó reggelt mindenkinek, aki velünk kezdi a napot. 6 óra 35 perckor ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival. Nagyverod és környéke ma is ad bőven témát, mi pedig hozzuk, amit érdemes tudnotok. Például, hogy október 16-án kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, közölte hétfőn a Facebook oldalán az intézmény. Az előlegeket november 30-án folyósítják. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatások legfeljebb 75%-át, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásoknak pedig legfeljebb 85%-át fizethetik ki előre, írja az Agile Press. Az ügynökség szerint a cél az, hogy már a kifizetési időszak első napjaiban minél több gazda megkapja az előleget. Az ügynökség közölte, hogy a támogatások az őszi mezőgazdasági munkák és a gazdaságok folyó kiadásainak finanszírozását segítik. Mi pedig a ti információhoz jutásotokat, na meg persze a kellemes ébredésetekről is gondoskodunk, az olyan kiváló slágerekkel, mint a háttérben már felcsendülő Big Girl, Mika 2007-es dala.

Reggeli Plusz a Plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. És amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Ma egy olyan témában, miszerint Romániában az elmúlt 10 évben több mint 1200 engedélyt adtak ki halastavak létesítésére, de ezek kevesebb, mint 10%-a valósult meg. A homok és kavics kitermelés után gyakran csak vízzel telt gödrök maradnak, a megígért horgásztavak pedig nem készülnek el. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy ti mit gondoltok a vállalatok felelősségéről a kitermelés után felelőtlenül hátrahagyott várat körüli kráterek és gödrök miatt. Várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, én pedig addig is hozok minden, ami fontos ezen a reggelen, infók, helyi aktualitások, történések, programok és persze a ti üzeneteitek és hozzászólásaitok.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, és hát mivel másodperceken belül 7 óra, ennek köszönhetően megérkezett Ábrahám Miki is a legfrissebb hírekkel, amelyben szó esik többek között majd arról is, hogy miről szól a munkahely a Z-generáció számára egy felmérés szerint. A hírek után pedig majd a One Republic érkezik.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az égeneráció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége, írja az IERUL Financiár. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető Hidroelektrika jelentésében. Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30 és 50%-a között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a Hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelést takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. Esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16 kitermelő helyet ellenőrzött. Mindegyiknél szabálytalanságokat tárt fel. Az eredmény összesen 665 ezer lejnyi bírság és 3 büntető feljelentés. A felügyelők engedélyezett határokon kívül végzett kitermelést, valamint szükséges engedély nélküli tevékenységet is tapasztaltak. A hatályos jogszabályok nem írnak elő konkrét határidőt a tavak kialakítására. A szenátus által elfogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidő akár 500 ezer lejig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új előírások hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás, biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert. És azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatal közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt is pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik-e.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül is, az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel. Jelenleg ugyan csupán 5 fokot mérhetünk, de a napi maximum várható ma is olyan 15 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinálor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak arra, hogy a betonüzem bejárata utáni kanyartól egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, amit a munkálatok befejeztével egy ideiglenes kavicsozott, meglehetősen egyenetlen útburkolattal láttak el, így ott szinte csak lépésben lehet előrejutni. Ráadásul a szakasz végén még javában zajlanak a munkálatok, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, ami csúcsidőben nagyobb fennakadásokat eredményez, úgyhogy ha sietősebb, akkor inkább kerüljetek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a reggeli plusz a mikrofonnál, a következő fél órában is csak hosszú Sanyival, de azt követően csatlakozik majd hozzám Szegedi Mária kolléganőm is ma, október 14-én szerdán, amikor is boldog névnapot kívánunk a Helin nevű hallgatóinknak. A mai nap kérdése egyébként nem más, mint hogy ti mit gondoltok a vállalatok felelősségéről a homok és kavics kitermelés után felelőtlenül hátrahagyott várat körüli kráterek és gödrök miatt. Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket is. Most mindjárt például a Runaway érkezik a One Republic előadásában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Jó reggelt, Nagyvárad és Bihar megye, 7 óra 12 perc van, és hát egyre többen vagytok már úton, viszitek ugye a gyerekeket oviba, suliba, és hát perceken belül aktuális lehet mondjuk Püspökiből befelé haladva a vasúti hídaknál is a következő szituáció. Csúcsidő van, a kétsávos út néhány száz méterrel előrébb egysávosra szűkül, az egyik sávban már hosszú kocsi sor alakult ki, a sofőrök türelmesen arra szólnak és bosszankodva figyelik, ahogy a mellettük lévő szinte üres sávban egymás mellett húznak el az autók. A sor elején aztán két makacs sofőr találkozik. Az egyik mindenáron be akar sorolni, a másik viszont úgy gondolja, hogy aki eddig nem várakozott a többiekkel, az most se furakodjon elé. Egyikük sem enged, a két autó centiméterekkel közelít egymáshoz, kezdődik egymás leckésztetése, megszólalnak a dudák, kézmozdulatokkal és szitkozódva próbálják tudtára adni egymásnak, kinek van igaza. Na hát, képzeljétek, egy új törvénytervezet véget vetne az ilyen útszűkületeknél gyakran kialakuló vitáknak és az autósok egymás közötti leckésztetésének, mert hogy kötelezővé tennék a cipzár elvet, vagyis a két sávból érkező járművek felváltva történő besorolását, aki pedig nem engedi maga elé a másik autót, pénzbírságra számíthatna. Az új szabály bizonyos feltételek mellett még a mellékutcákból érkező járművek beengedésére is vonatkozna. A végső parlamenti szavazás azonban még hátra van. Az új szabály csak a törvény elfogadása, kihirdetése és hatályba lépése után válhat kötelezővé, így egyelőre bírságot sem szabhatnak ki a megszegéséért. Mi pedig a továbbiakban is adjuk nektek a napotok elindítását támogató

Halihó, kedves váradiak és környékbeliek, Bihar megyeiek! Köszi, hogy itt vagytok is, hogy hallgattok bennünket, cserébe kapjátok a titeket érintő legfontosabb történéseket, mint például, hogy állásbőrzét rendeznek ma Nagyváradon, amelynek középpontjában a megújuló energia szektora áll. A rendezvényre álláskeresőket és friss diplomásokat, illetve végzősöket is várnak. A Green Energy Network elnevezésű eseményt 9 és 17 óra között tartják ma a Nagyváradi arénában. A szervezők célja, hogy egy helyen hozzák össze a munkaadókat, az álláskeresőket, pályakezdőket, a szakmai képzéseket biztosító intézményeket és a közintézményeket. A résztvevők közvetlenül ismerkedhetnek meg az elérhető állás lehetőségekkel és a képzési lehetőségekkel. Kiemelt figyelmet kap a megújuló energia ágazata, amely a szervezők szerint folyamatosan fejlődik, és egyre több új szakmai lehetőséget kínál. Úgyhogy amondó vagyok, ha tehetitek, akkor látogassatok ki. Lehet, hogy meg fogjátok találni majd azt az állást, amivel kerek egészé válik majd az életetek. Mi megtaláltuk ezt a dalt, érkezik Berecki Zoli 2010-es slágere.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
0: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában 120 g-os bucsett sertéspástéton 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt. Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás, figyelem, ingyenes hitelügyintézés, magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül, a többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
2: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brikó, együtt, munkára készen.
3: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lejalapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból, ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Építkezel, felújítasz, vagy épp álmaid házát valósítod meg? Várunk a Dresseldánál! Tégla, tetőcserép, hőszigetelő és vízszigetelő anyagok, belső és külső felületképző anyagok, berendezések, szerszámok és építőipari kiegészítők. Szükség esetén szaktanácsadást biztosítunk, és az építkezésre is kiszállítjuk a megvásárolt anyagokat. Megtalálsz minket Nagyváradon, a Szújsulúj utca 27 szám alatt, a Bihar felé vezető kijáratnál, a Lakokos szupermarket közelében. Vagy rendelj online az edrasada.ro oldalon. Dresselda. Tartós építési megoldások a legnagyobb gyártóktól.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern homlokzat, a Dedemánban most a 25 kilós cseresi dekoratív vakolat csak 189 lej per vödör. Ráadásul 8 vödör vásárlása esetén egy 16 literes CT16-os alapozót kapsz ajándékba. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az égeneráció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége. Írja az Erol Financiár. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető hidroelektrikán jelentésében. Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30 és 50% között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelést takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. Esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16 kitermelő helyet ellenőrzött. Mindegyiknél szabálytalanságokat tárt fel. Az eredmény összesen 665 ezer lennyi bírság és 3 büntető feljelentés. A felügyelők engedélyezett határokon kívül végzett kitermelést, valamint szükséges engedély nélküli tevékenységet is tapasztaltak. A hatályos jogszabályok nem írnak elő konkrét határidőt a tavak kialakítására. A szenátus által elfogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidőket, akár 500 ezer lejjig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új a hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert. És azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az Z generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatal közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt is pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik-e.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel. Jelenleg ugyan csupán 5 fokot mérhetünk, de a napi maximum várható ma is olyan 15 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM közlekedési információk.
9: Október 22-ig lezárták a Küzüti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetőknek más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Bihar-Püspöki felől a 71-es községi úton és a DEX 16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: Folytatódjon akkor a Reggeli Plusz, a már ismert páros felállásban a mikrofonoknál 9 óra 30-ig Szegedi Máriával.
10: És Hosszú Sanyival. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt van velünk minden, ami kell egy jó reggelhez. A legfontosabb nagyváradi és környékbeli történések, friss infók, programok és természetesen a dalok sem maradnak el, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk.
9: Úgyhogy érkezzen is akkor a Sorry Papi, Topik és Becky G közös előadásában.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS-ben, WhatsApp-on és Viberen pedig a 0734 17 22 22-es számon várjuk az üzeneteiteket.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, és az Instán is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is.
1: Ma például egy olyan témában tehetitek ezt meg, miszerint Romániában az elmúlt 10 évben több mint 1200 engedélyt adtak ki halas tavak létesítésére, de ezek kevesebb, mint 10%-a valósult meg. A homok és kavics kitermelés után gyakran csak vízzel tölt gödrök maradnak, a megígért horgásztavak pedig nem készülnek el. Ezért érdekelne bennünket, hogy ti mit gondoltok a vállalatok felelősségéről a kitermelés után felelőtlenül hátrahagyott várat körüli kráterek és gödrök miatt.
0: Hát érdekelne bennünket nagyon, úgyhogy várjuk a hozzászólásokat. Mi pedig természetesen ellátunk benneteket a továbbiakban is infókkal, érdekességekkel, és persze a mai kérdésre érkezett válaszaitokkal is a következő percben.

0: képlet. Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok a vállalatok felelősségéről, a homok és kavics kitermelés után felelőtlenül hátrahagyott várat körüli kráterek és gödrök miatt.
1: Szabó László azt írta nekünk a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára, hogy ezek a bányatavak nagyon veszélyesek tudnak lenni, ha nincsenek megfelelően bekerítve. Horgászás szempontjából igen nagy kár értük. Egyébként mindegyik bányatóban van valamilyen hal, mivel a sírályok állandóan telepítik. Nem tudtam ezt egyébként a sírályokról.
0: Ez nekem is új info volt, hogy ők azok, akik hordozgatják a halakat innen, oda, onnan, meg ide.
1: Hát köszönjük neki.
0: Köszönjük.
1: Igen, igen. Kollár témája is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta nekünk, hogy mivel nem halászok, sőt utálok halászni, így nem törődök a tavakkal, hogy vannak vagy nincsenek. Ha építkeznék, vagy utat csinálnak, ahhoz is kell a kavics és homok. Csiki Pál pedig azt írja nekünk, hogy a kavicsnak kevés köze van a halászathoz, inkább az építkezéshez. El tudnak vele számolni, ki van pakolva a körös part is.
0: Igen, ez mondjuk kétségtelen. Hát

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Félrelépni szabad! Október 2-től a romániai mozikban és a Vándor mozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
2: Most várunk.
3: De mire?
2: Hogy feltörjön bennem a vágy.
1: Az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad, Nagyváradon, a Lotusban és az Oradea Shopping Cityben található Cinema Palace mozik műsorán. Félrelépni szabad.
4: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüvegkeretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
5: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keres minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
6: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig az 500 ml-es Niveatos fürdőára különböző kiszerelésben 12,49 forint, valamint 40% kedvezménnyel a 2 literes Fanner üdítőitalok teljes választékára a My Club Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
7: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy minden évszakra felkészítsd az udvart, a Dedemánban most különböző fajtájú gyümölcsfák már 15 lej 99 banitól elérhetők, és a 13 kW-os Grünmann gázüzemű teraszfűtő csak 779 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
8: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
9: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
10: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az égeneráció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége. Írja az IERUR Financiar. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető hidroelektriká jelentésében. Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30 és 50%-a között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelést takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16 kitermelő helyet ellenőrzött, mindegyiknél szabálytalanságokat tárt fel. Az eredmény összesen 665 ezer lejnyi bírság és 3 büntető feljelentés. A felügyelők engedélyezett határokon kívül végzett kitermelést, valamint szükséges engedély nélküli tevékenységet is tapasztaltak. A hatályos jogszabályok nem írnak elő konkrét határidőt a tavak kialakítására. A szenátus által elfogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidőket, akár 500 ezer lejig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új előírások hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert, és azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az Z generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatalok közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt és pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik-e.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül is, az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel. Jelenleg ugyan csupán 5 fokot mérhetünk, de a napi maximum várható ma is olyan 15 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
12: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A-számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt!
9: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
9: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
9: és csak jó zene az ébredéshez.
3: Sziasztok! A továbbiabban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban, Szegedi Mária.
12: És Hosszú Sanyi. Október 14-e szerda van, plusz a sok szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Isten éltesse a névnapos Helén nevű hallgatóinkat. Ma is izgalmas témával készültünk egyébként. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok a vállalatok felelősségéről a homok és kavics kitermelés után felelőtlenül hátrahagyott várat körüli kráterek és gödrök miatt.
3: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 11 perc múlt 8, a srácok már a suliban, oviban, a szülők nagy része pedig már a munkahelyén, de itt a stúdióban a lendület és a fókusz változatlan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, akár a volán mögött ülve a reggeli csúcsforgalomban arra szolgatva. Ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi. Meséljetek nekünk, hogy indul a szerda reggel. A reggeli plusz 11-ig szól nektek itt a 89,6-on, így közösen pedig 9:30-ig hallhattok bennünket. Jönnek a fontosabb hírek, friss információk, programok, és persze azt is figyeljük, hogy mi a helyzet az utakon. De ti is segíthettek, ha bármit láttok, hallottok, azt osszátok meg velünk. Bátran hívhatóak vagyunk a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok üzenetet is a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber elérhetőségeink valamelyikén, és ott vagyunk a közösségi platformokon is. A Plusz FM Facebook, illetve Instagram oldalán is elértek bennünket.
0: Mi pedig hozzuk akkor a Plusz FM-től megszokott kiváló slágereket és magyar kedvenceket, amelyek tökéletes hátteret adnak a munkához, vagy egyéb intézivalókhoz, úgyhogy maradjatok velünk, a folytatásban is tartsuk együtt a ritmust, és persze érezzük is azt közösen a legnagyobb slágerekkel, melyek közül most a The Fate of Ophelia érkezik. Taylor Swift, tavaly

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: És Havana után akkor vissza Nagyváradra, ahol korán sincs azért annyira meleg, mint Kubában.
1: Hát bizony, képzeljétek, kevesebb, mint két nap alatt mintegy 80 lakossági kérés érkezett a nagyváradi hőszolgáltatóhoz a fűtés beindítására. Közölte kedden Kölin Ungur, a vállalat igazgatója az Ebi Horjánulnak. A váradiak már vasárnap az Oradea City Report alkalmazáson keresztül jelezték igényüket, miután az éjszakai hőmérséklet 10 Celsius fok alá süllyedt. A nappali csúcsértékek pedig a 16 fokot sem haladták meg. A fűtés elindításához azonban egyelőre nem teljesültek a törvényben előírt feltételek. A szolgáltatás akkor indítható el, ha három egymást követő éjszaka során este 20 és reggel 6 óra között mért átlaghőmérséklet 10 Celsius fok alatt marad. Ez tehát nem az éjszaka legalacsonyabb hőmérsékleti értékét jelenti. Egyelőre a törvény által előírt feltétel még egyetlen éjszaka esetében sem teljesült. Tegnap 10,7, az elmúlt éjszaka pedig 11,3 Celsius fok volt az átlag hőmérséklet. Nyilatkozta mindezt Kölin Ungur. A vállalat ugyanakkor arra számít, hogy akár október 15-én csütörtökön is elindulhat a fűtés, amennyiben a kedd éjszakáról, tehát ma reggelre virradó időszakban teljesülnek az előírt hőmérsékleti feltételek. Én úgy láttam reggel egyébként, hogy 3 fok volt, mikor én jöttem.
0: Én nekem püspökébe 5-et mutatott, amikor indultam, úgyhogy végül is igen, teljesültek a feltételek. De legalább célcsend van, és lesz is a következő percekben is a Falaladó Flónak köszönhetően.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástéton 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Az ordogulás mindenkinél előfordulhat. A Rixilhaa spray megszünteti az ordogulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Rixilhaa felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek. Rixilhaa 2 és 12 év közötti gyermekeknek. Naponta 3-szor alkalmazható, maximum 7 napon át. Ezek a gyógyszerek xilometazolint tartalmaznak és vén nélkül kaphatóak. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt szavatosságú és vagy nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: Építkezel, felújítasz, vagy épp álmaid házát valósítod meg? Várunk a Dresseldánál! Tégla, tetőcserép, hőszigetelő és vízszigetelő anyagok, belső és külső felületképző anyagok, berendezések, szerszámok és építőipari kiegészítők. Szükség esetén szaktanácsadást biztosítunk, és az építkezésre is kiszállítjuk a megvásárolt anyagokat. Megtalálsz minket Nagyváradon, a Szújsulúj utca 27 szám alatt, a Bihar felé vezető kijáratnál, a La Cocos szupermarket közelében. Vagy rendelj online az edrasada.ro oldalon. Dresselda. Tartós építési megoldások a legnagyobb gyártóktól.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartalmaz.
2: Félrelépni szabad! Október 2-től a romániai mozikban és a Vándor mozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: Most várunk.
5: Mire?
4: Hogy feltörjön bennem a vágy.
2: Az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad, Nagyváradon, a Lotusban és az Oradea Shopping Cityben található Cinema Palace mozik műsorán. Félrelépni szabad.
3: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig a 60 mosásra elegendő Aszefi öblítő ára 9,99 bani, valamint 35% kedvezmény jár az artezánál jogurtok és krémsajtok teljes választékára a Mike Lab Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 ml ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok! Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani, valamint a két személyes, négy részes pamutágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
7: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregkelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett változtatásokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb eleme az, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a nagyváradi metropolisz övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít Törökország, Szerbia és Albánia után. A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
10: Plusz FM időjárás jelentés.
11: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül is, az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékleteivel. Jelenleg ugyan csupán 5 fokot mérhetünk, de a napi maximum várható ma is olyan 15 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
12: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
13: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz közlekedési információk.
14: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetők más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Biharpüspöki felől a 71-es községi úton és a DEX 16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
10: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
11: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel a legjobb hangulatban.
14: Bizony, bizony a folytatásban érkezik a The Bausa és a Magnetic című slágere.
10: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Szóval 40 perckor kívánunk könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Bizony, hát képzeljétek, Romániában az elmúlt 10 évben több mint 1200 engedélyt adtak ki halastavak létesítésére, de ezek kevesebb, mint 10%-a valósult meg. A homok és kavics kitermelés után gyakran csak vízzel telt gödrök maradnak, a megígért horgásztavak pedig hát nem készülnek el. Ezért érdekelne bennünket itt Sanyival, hogy ti mit gondoltok a vállalatok felelősségéről a kitermelés után felelőtlenül hátrahagyott várat körüli kráterek és gödrök miatt.
0: Hát ezt most körbejárjuk, de van még miről beszélni azon kívül is, a reggeli plusz 11 óráig marad veletek, úgyhogy írjatok, hívjatok, kommentek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A szárnya.
1: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária.
2: És Hosszúsanyi.
1: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok a vállalatok felelősségéről a homok és kavics kitermelés után felelőtlenül hátrahagyott várat körüli kráterek és gödrök miatt.
2: Nagy Sándor hozzá is szólt a témánkhoz, azt írta nekünk, hogy ebben az országban ez folyik. Szerintetek kinek a kötelezettsége ellenőrizni a kitermelést, beszedni a kitermelésért az állam felé fizetendő adót, és ellenőrizni, hogy betartják-e az engedélyben rögzítetteket? Nagyvárad környékén 1,5 méterrel csökkent a talajvíz szintje, köszönhetően ezeknek a bányáknak. Ideje lenne rendbe tenni a dolgokat. Hát ezzel egyetértünk itt Sanyival is. Egyébként a környezetvédelmi őrség drónok segítségével is figyelemmel szokta kísérni a munkálatokat, hogy ellenőrizze a vállalatok, betartják-e az engedélyekből meghatározott határokat. De egyébként erre mindjárt vissza is térünk konkrétumokkal. Megyünk tovább még itt a kommentekkel. Talódi Zsuzsa azt írta nekünk, hogy hát igazából még nem gondolkodtam ezen, és ma is túl korán van még az ilyen kérdésekhez. Nem horgászom, és halat sem igazán kedvelem, mert sok a szálka benne. A kavicsot és homokot valószínű, hogy nem csak a halastó miatt termelték ki, hanem mert szükség volt rá építkezéshez, útépítéshez. De ez csak az én véleményem, azaz egy kora reggeli gondolat. Hát ezt a gondolatot is nagyon szépen köszönjük Zsuzsának. Szabó Csabi is írt nekünk, azt írja, hogy mivel már nem horgászok, nem zavar. Egy horgásztó fenntartása kicsit macerás. Telepítés, kerítés, etetés, mérlegelés, kis bolt, ahol tudsz venni vagy bérelni. Igen, ezek is jó gondolatok.
1: Igen, de ezek szerint megéri, mert vannak többen, akik működtetnek horgásztavakat.
2: Igen. A Bihar megyei környezetvédelmi őrség szeptemberben ellenőrzés sorozatot indított az ásványi nyersanyagok kitermelő vállalatoknál, és egyetlen hét alatt képzeljétek, 16 kavicsbányát vizsgáltak meg. Mindegyik rendelkezett halastó kialakítására vonatkozó engedéllyel, de egyik helyszínen sem találtak horgászatra alkalmas tavat. Mindenütt szabálytalanságokat állapítottak meg. A hatóság 3 büntető feljelentést tett, és összesen 665 000 leértékben szabott ki bírságokat. Az ellenőrzések egy része Ineó és Szöködet környékére összpontosult, ahol a föld mélye gazdag kőben és homokban. A falvek szélén pedig több 10 hektárnyi területet ástak fel. Egyes helyszíneken a munkálatok még mindig folytak. A horgásztavakat azonban hát nem alakítottak ki. A környezetvédelmi felügyelők ehelyett akár 5 méter mély, 1-2 hektáron elterülő gödröket találtak, amelyeknek az alján gyomnövények nőnek.
1: Sajnos, és nem halak úszkálnak benne, ugyebár pedig támogatások azok érkeznek a halastó megvalósítására, úgyhogy felmerülhet még az a kérdés is, hogy hol van a pénz? Na de...
2: Ez a legnagyobb kérdésünk, Sanyi.
1: De nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, az biztos, hogy mi fogjuk viszonozni most is a kedvességetek.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. A

0: Románia. A változás velünk kezdődik.
1: Homok vesekő. Az uraktív litó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Gyere a Márkot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett változtatásokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb eleme az, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a Nagyváradi Metropolis övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít Törökország, Szerbia és Albánia után. A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
5: Plusz FM. időjárás jelentés.
7: A hét folyamán többnyire kellemes, szép idő várható. Ma a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fokot mérhetünk. A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek pedig általában 0 és 5 Celsius fok között alakulnak. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz közlekedési információk.
10: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát. A Körös Áruházszól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeológiai utcát is érinti, itt a Kanonok sor és a Republics utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
5: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
10: Igen, ezekkel fog folytatódni most is a Reggeli Plusz. Hello Nagyvára, gyönyörű napot nektek, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
7: És hosszús annyi szép jó reggelt mindenkinek. Ma is izgalmas témával foglalkozunk. Az érdekelne itt bennünket, hogy ti mit gondoltok a vállalatok felelősségéről a homok és kavics kitermelés után felelőtlenül hátrahagyott várat körüli kráterek és gödrök miatt. Írjatok, kommenteljetek, a legnagyobb slágerek pedig most sem maradnak el.
10: És akkor Mária ígéretének megfelelően érkezzen a Szembeszél, Rúzsa Magdi 2021-es dala.
5: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez

Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

0: 9 óra 10 perc van, jó reggelt mindenkinek, induljon együtt a nap itt a Reggeli Pluszban, Mária is Sanyi társaságában. Megnézzük, mi történt, mi történik, és mi vár ránk a városban és Bihar megyében.
1: Most pedig az álláskeresőkhöz szólnánk, ugyanis több mint 600 munkahely közül válogathatnak azok, akik Bihar megyében keresnek állást. A megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség nyilvántartásában 609 betöltetlen állás szerepel, ezek közül 430 Nagyváradon. A kínálat a fizikai munkától a speciális szakképzettséget és felsőfokú végzettséget igénylő pozíciókig terjed. A legkeresettebb munkavállalók közé a teherautósofőrök tartoznak. Számukra több mint 190 állást hirdettek meg. A szállítási ágazatban emellett gépkocsi vezetőket és diszpécsereket is alkalmaznának. A feldolgozóiparban többek között gépkezelők, összeszerelők, lakatosok, hegesztők, villanyszerelők és autókábelgyártók jelentkezését várják. A kereskedelemben eladók, pénztárosok, raktárosok és üzletvezetők számára kínálnak munkát, de takarítói, biztonsági őri és adminisztratív állások is szerepelnek a listán. A vendéglátásban pedig szakácssegédek, pincérek, pultosok és konyhai kisegítők találhatnak munkát. Az egészségügyi és szociális területen asszisztensek, gondozók, gyógyszerészek, orvosok és fogorvosok mellett ergoterápiás szakembert is keresnek. A diplomások számára is akadnak lehetőségek, mérnöki, informatikai, pénzügyi, beszerzési és minőségellenőrzési munkakörökben egyaránt várják a jelentkezőket. Emellett programozókat, könyvelőket, agrármérnököket, pszichológusokat, óvodapedagógusokat és vezetőbeosztású munkatársakat is alkalmaznának. Az állások nem csak Nagyváradon érhetőek el, többek között Borson, Biharban, Belényesen, Margitán, Nagyszalontán, Élesden és Érmihály falván is vannak betöltésre váró munkahelyek. Az érdeklődők a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél kaphatnak további tájékoztatást a Nagyváradi Transzilvánia utca 2 szám alatt. És mondom a telefonszámokat is, 0259 436 821. Sok sikert kívánunk az álláskeresőknek.
0: Hozzá pedig hagyjuk természetesen a legnagyobb slágereket, érkezik is a Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb.

0: Kávé illatos szép reggelt mindenkinek, a 89,6-on továbbra is a reggeli plusz szól nektek, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi. Az élet ma is pörög a városban és a környékén, sok infó van, mi pedig ezekről be is számolunk nektek. Hát képzeljétek, pluszosok, jótékonysági vásárhelyszíne lesz október 17 és 18-án a Nagyváradi Aeropark bevásárlóközpont, amelynek bevételeit a mentett állatok javára fordítják. A Turgulblö Nosilor elnevezésű eseményen többek között bizsukat, kozmetikai és kézműves termékeket, játékokat, könyveket lehet vásárolni. A befolyt összeget pedig a rászoruló állatok élelmezésére és gondozására fordítják. A vásár az említett két napon 11 és 19 óra között zajlik a Carrefour bevásárlóközpont pincérrel szemben.
0: Hát itt a reggeli plusz pedig még egy ilyen 20 percen keresztül zajlik számotokra így párosban, de utána sem áll majd meg az élet, mert Mária itt marad veletek. És hát itt lesznek majd Nagyváradi és környék legfontosabb infói is a reggeli pluszban, hírek, történések, programok, és persze ti is, akik hallgattok bennünket, hamarosan újra jelentkezünk, de addig is üzenjetek, hívjatok bennünket, szóljatok hozzá a napi témánkhoz.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a ház hatékony szigetelése, a Dedemánban most a 750 ml-es Sika Boom 582-es Fonfix poliuretán hab polisztirolhoz csak 39 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót, vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A Brikóban október 14-ig a Zárónál fürdőszoba bútor kollekcióhoz tartozó függesztett mosdó alatti szekrényt 25%-os kedvezménnyel mindössze 259 leért vásárolhatod meg, a kerámia mosdókagylót mindössze 109 leért, valamint a tükrös szekrényt mindössze 224 leért. Brikó, együtt, munkára készen!
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a negyed literes figa üdítő 7 lej 99 bani, a 0,33 literes üveges Ursus sör 2 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
5: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett változtatásokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb eleme az, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a Nagyváradi Metropolis övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít Törökország, Szerbia és Albánia után. A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A hét folyamán többnyire kellemes, szép idő várható. Ma a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fokot mérhetünk. A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek pedig általában 0 és 5 Celsius fok között alakulnak. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
9: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Október 22-ig lezárták a Küzüti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetőknek más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Biharpüspöki felől a 71-es községi úton és a DEX 16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető.
9: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: No, akkor számomra eddig tartott ma is a reggeli plusz, de most még csak én fogok elköszönni cirka 20 órára, Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Mária a továbbiakban is ellát benneteket a számatokra a legfontosabb tudnivalókkal, én pedig akkor búcsúzom, vigyázzatok magatokra, szép napot is, további jó rádiózást kívánok!
2: Így van, Sanyit elengedjük, mi pedig folytatjuk a legnagyobb slágerekkel, és érkezem hozzátok hasznos infókkal. Most pedig érkezik Olivia Rodrigo és a Drop Dead című nagy slágere.
9: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

9 óra 41 perckor, könnyű napot kívánok minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22. És jelen vagyunk természetesen a Facebookon és Instagramon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek az oldalon kommentelni is. Romániában az elmúlt 10 évben több mint 1200 engedélyt adtak ki halastavak létesítésére, de ezek kevesebb, mint 10%-a valósult meg. A homok és kavicskitermelés után gyakran csak vízzel telt gödrök maradnak. A megígért horgásztavak pedig hát nem készülnek el. Ezért érdekelne bennünket, hogy mit gondoltok a vállalatok felelősségéről a kitermelés után felelőtlenül hátrahagyott Várad körüli kráterek és gödrök miatt. Írjatok, kommenteljetek, én pedig jövök a legszuperebb slágerekkel, és természetesen a ti hozzászólásaitokkal, kommentjeitekkel. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok addig is. A folytatásban itt is van Alex Warren és a Before You Leave Me című slágere.

Ez volt Zola és a Sehova se passzolok című dala itt a 89,6-on, és hát nagyváradi a környékbeliek, azt kell, hogy mondjam, hogy a ti hozzászólásaitok viszont pont ide passzolnak a napi témánkhoz. Az érdekel bennünket, hogy ti mit gondoltok a vállalatok felelősségéről a homok és kavics kitermelés után felelőtlenül hátrahagyott várat körüli kráterek és gödrök miatt. S a dalos Aranykától be is futott egy komment. Azt írja nekünk, hogy akkora büntetést várni a nyakukba, hogy ne érje meg nem valósítani a halas tavakat. Nagyon szeretem a halat, csak ne én kelljen megpucoljam. Tudom, kell a kavics az építkezéshez, de. És mindez azért lehetséges, mert tudják, hogy úgysem ellenőrzi senki. Ráadásul azért is veszélyesek ezek az elhagyatott tavak, mert idővel abba beletehetnek veszélyes hulladékot is. És mire észreveszik, már megbetegítette a környezetet is. Boros Zsolt is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írja nekünk, hogy nem azzal van baj, hogy lesz a halastó vagy nem a bányatóból, hanem az a gond, hogy sokkal lejjebb ásnak, mint szabad volna. Elmegy a víz a kutakból és a meglévő halastavakból. Ez a nagy gond. Szász Roland is írt nekünk, felelősség, illetve felelősségvállalás. A vállalatok zöme azt sem tudja, mi az. Nincs is nagyon ki felelősségre vonja őket, semmiért sem, mert vagy valamelyik nagy kutya rokona haverja, vagy eltűnik, mint a szürke szamára ködbe. Az új utak süllyednek, megfelé tömbházak minősége is silány, de a jó pénzeket felvették a munkálatokért. Ez is, mint sok minden más is, átdolgozásra vár. Bizony. Loxalix pedig azt írja nekünk, hogy nem sokat értünk ehhez, szakember hozzászólását nem látom, viszont víztározókra nagy szükség lenne. Tudás Péla pedig azt írta nekünk, hogy egy szó, korrupció. Hát nagyon szépen köszönjük a kommentjeiteket, ezeket továbbra is várjuk. A Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán megtaláljátok. Én pedig hozom a legnagyobb slágereket, és ne feledjétek, ez az a hely, ahol a titeket érintő leghasznosabb információkat kapjátok. A folytatásban pedig már itt is van James Lanty.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig az 500 ml-es Niveatos fürdőára különböző kiszerelésben 12 lány 49 boni, valamint 40% kedvezménnyel a 2 literes Fanner üdítőitalok teljes választékára a My Club Osan kártyával. Fedez fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osan üzletekben és az osan.ro oldalon.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Az ordogulás mindenkinél előfordulhat. A Ringsil HA spray megszünteti az ordogulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ringsil HA felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek. Ringsil HA 2 és 12 év közötti gyermekeknek. Naponta 3-szor alkalmazható, maximum 7 napon át. Ezek a gyógyszerek xilometazolint tartalmaznak és vén nélkül kaphatóak. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Alájárt szavatosságú és vagy nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az égeneráció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége. Írja az Ierul Financiar. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető Hidroelektrika jelentésében. Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30 és 50%-a között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a Hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelés takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. Esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16 kitermelő helyet ellenőrzött. Mindegyiknél szabálytalanságokat tárt fel. Az eredmény összesen 665 ezer lejnyi bírság és 3 büntető feljelentés. A felügyelők engedélyezett határokon kívül végzett kitermelést, valamint szükséges engedély nélküli tevékenységet is tapasztaltak. A hatályos jogszabályok nem írnak elő konkrét határidőt a tavak kialakítására. A szenátus által elfogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidő akár 500 ezer lejig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új előírások hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás, biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert. És azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az Z generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatal közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatók munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt és pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik-e.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: A hét folyamán többnyire kellemes, szép idő várható. Ma a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fokot mérhetünk. A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek pedig általában 0 és 5 Celsius fok között alakulnak. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon, a Drágosvodó úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy sávon halad. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágosvodó út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt vezették be. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
7: Október 14-e szerda, nagyváradi, a környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. 10 óra múlt, 4 perccel, a 89,6-on pedig folytatódik a Reggeli Plusz. Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei ébresztője. Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek 11 óráig. Fontos infókkal, klassz programajánlókkal és a legnagyobb slágerekkel. A folytatásban például érkezik is Martin Garrix és Ed Sheeran közöse, a Repeat It. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ha pedig munkából hallgattok bennünket. Kitartást, jó munkát!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

10 óra múlt 11 perccel, jó reggelt mindenkinek, aki velünk kezdi a napot, itt a Reggeli Plusz Nagyvárad és környéke, ma is ad témát bőven, én pedig hozom, amit érdemes tudnotok. Hát képzeljétek, akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az augusztus 25-én hatályba lépett új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett átalakításokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb újdonsága, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. A megemelt adó a szabálytalanság megállapításától az utólagos engedély megszerzéséig vagy a jogellenes építmény elbontásáig alkalmazható. A rendelkezés ugyanakkor nem részletezi külön, hogy hogyan kell alkalmazni az emelést, akkor, ha a szabálytalanság egy tömbházlakásnak csupán egy részét, például az erkélyét érinti. Szóval mielőtt bármihez is kezdenétek lakásfelújításhoz, győződjetek meg arról, hogy szabályosan jártok el. További jó utat és kellemes rádiózást, jövök még hozzátok hasonló friss infókkal. Körbenézünk, hogy mi történik Nagyváradon és a környékén, addig viszont zenélünk tovább.

információk itt a 89,6-on, és a legfontosabb információk mellett a legklasszabb programajánlók is. Pluszosok dr. Szilágyi András professzor rendkívüli fordulatokban gazdag életútját mutatja be az Otthontól hazáig című dokumentumfilm, amelyet október 22-én csütörtökön 19 órától vetítenek a Váradi Pár című Keresztény Egyetem dísztermében. Szilágyi Andrást, a fiatal református teológus hallgatót 1956. december végén legációba küldték a karácsonyi ünnepek idejére, Háromszékre. Bűnbánati prédikációjában beszélt az 1956-os magyarországi eseményekről, a szabadságharcról, a lelkesedésről, az összeomlásról, a megtorlásokról. Nem is sejtette, hogy a gyülekezetben is lehetnek téglák. Az enyeles beszéd következményeiről, a megfélemlítésről, a Dunadeltai munkatáborról, a számkivetettségről és menekülésről, a folyamatos újrakezdésről szól a vetítésre kerülő film, majd az azt követő beszélgetés. Hogyan vezetett egy fiatal teológus útja Kolozsvárról a Dunadelta büntető századain át Hamburgba, majd egy németországi klinika igazgatói székéből a Balaton felvidékre. Az Otthontól hazáig című dokumentumfilm dr. Szilágyi András professzor rendkívüli fordulatokban gazdag életútját mutatja be tehát, amely a 20. századi magyar történelem sorsfordító eseményén keresztül mesél. Hitről, kitartásról, elkötelezett hazaszeretetről és az újrakezdés erejéről. Olvasható mindez a beharangozóban. Az esemény nyilvános, a belépés díjtalan. Várnak tehát mindenkit nagy szeretettel október 22-én 19 órától a PKI dísztermében az Otthontól hazáig című dokumentumfilm vetítésére. Én pedig várlak továbbra is benneteket, klasslágerekkel is, a bennünket érintő leghasznosabb információkkal. Maradjatok velünk!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy minden évszakra felkészítsd az udvart, a Dedemánban most különböző fajtájú gyümölcsfák már 15,99 banitól elérhetők, és a 13 kW-os Grünmann gázüzemű teraszfűtő csak 779 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
5: A Brico-ban október 14-ig 200 lejes utalványt és egy mágneses szűrőt kapsz a Motán kondenzációs gázkazánok teljes kínálatához, valamint a Conter vezeték nélküli elektronikus termosztátot 25%-os kedvezménnyel mindössze 126 lejért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen! Brico.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrain-t és szervizelje ezeket. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett változtatásokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb eleme az, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrain-t és szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a Nagyváradi Metropolisz övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít Törökország, Szerbia és Albánia után. A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: A hét folyamán többnyire kellemes, szép idő várható. Ma a legmelegebb órákban 16-17 Celsius fokot mérhetünk. A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek pedig általában 0 és 5 Celsius fok között alakulnak. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
7: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetők más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Biharpüspöki felől a 71-es községi úton és a DEX 16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: A szerda Reggeli Plusz folytatásában érkezik Ray Dalton és a Do It Again, előtte pedig felcsendül Jason Mraz és az I'm Yours című slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

14 perc elő, Herú Nagy Váradi, a környékbeliek, itt a 89,6-on a Reggeli Pluszt hallgatjátok. Hoztam egy remek programajánlót. Lackfi János Medveles, avagy Mikor jöttök haza című egyfelvonásos színdarabját lehet megtekinteni a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota alaksorában működő fix rendezvényteremben október 20-án, kedden 18 órától. Az előadást Őze Áron rendezésében láthatja a közönség, előadják Marton Róbert és Csibi Gergely. Az előadás ingyenes, helyfoglalás és további információk pedig a 0772 066 822-es telefonszámon, vagy e-mailben az info@fixmarkerspace.ro címen. Lackfi János Medveles, avagy Mikor jöttök haza című egyfelvonásos színdarabját lehet megtekinteni tehát október 20-án 18 órától a Fix rendezvényteremben. Ingyenes, előzetes regisztráció viszont szükséges. Már megint

Ez a Kelly Rowland és Travis McCoy közös a Daylight. Hello, hello, nagyváradi a környékbeliek, hamarosan 11 óra. Ez pedig azt jelenti, hogy a reggeli plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. A reggeli plusz Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei ébresztője, ugyanis minden hétköznap reggel 6 órától 11 óráig szól nektek itt a 89,6-on. Szóval Sanyi holnap reggel is vár benneteket, én pedig majd csatlakozom hozzá 7:30-tól. Most azonban a stafétát Ábrahám Miklós veszi át, ő érkezik a hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a legnagyobb slágerek. Déli 12 órától Balog István Vilmos kollégám érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás. Utána pedig berobog a zenevonat is ide a pluszra. Úgyhogy további jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!

0: Kossz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
2: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: A Brikóban október 14-ig a cserepes krizantémot 15%-os kedvezménnyel mindössze 29 leért vásárolhatod meg, valamint az elektromos láncfűrészt 31%-os kedvezménnyel mindössze 199 leért. Brikó, együtt, munkára készen!
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 800 ml-es Head & Shoulders 34 lej 99 bani, 300 darabos kokos konyhai törlő 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készletereig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az égeneráció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az égeneráció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége. Írja az Erol Financiár. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető hidroelektriká jelentésében. Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30 és 50%-a között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelés takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. Esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16 kitermelő helyet ellenőrzött, mindegyiknél szabálytalanságokat tárt fel. Az eredmény összesen 665 ezer lejnyi bírság és 3 büntető feljelentés. A felügyelők engedélyezett határokon kívül végzett kitermelést, valamint szükséges engedély nélküli tevékenységet is tapasztaltak. A hatályos jogszabályok nem írnak elő konkrét határidőt a tavak kialakítására. A szenátus által elfogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidőket, akár 500 ezer lejig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új írások hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás, biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert, és azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatalok közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt és pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik-e.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: A mai napon már több lehet felettünk a felhő, és akár csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Napközben a csúcshőmérséklet 15, éjjel pedig 6 fok körül alakulhat, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban továbbra sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: És most élőben Makitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: No, nagyon kellemes hét közepét kívánok nektek, hiszen 2026. október 14-e szerda van. A mikrofonnál kérsérű Tomi, ez pedig a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz első felvonása. Tartsatok velem a következő 4x60 percben, garanciát vállalok arra, hogy unatkozni nem fogtok. Sok-sok fontos helyi info aktualitás van nálam, úgyhogy ezekre mindenképpen érdemes figyelni. Jönnek a jó zenék és jönnek a témák, az érdekességek, a színes hírek minden órában. Képzeljétek el, jövőre Oscar díjért versenyez a Tavaszi szél rendezőjének rövid filmje. Ezzel foglalkozunk majd hamarosan, most pedig már is pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket, ezzel adom az energiát a szerdai naphoz.
5: Slágerek, magyar kedvencek Margittán. Ez a Plusz FM.
8: Let me tell you.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

No, rögtön egy fontos infóval kezdenék itt a Sláger Plusz első órájában is, kérném szépen a figyelmeteket. A nagyváradi vízművek értesíti a Sebeskörös bal partján élő fogyasztókat, hogy máról holnapra virradóan este 22 órától másnap délelőtt 12 óráig vízkimaradás lesz a körös bal partján a következő zónákban. A Grigorescu negyed, Váradősi, Északősi, Spájú Krisané utca, az Aradi út és a környező utcák, illetve a Decsebál út, a Tudor Vladimirescu utca, beleértve a Primashops bevásárlóközpontot is. A vízszolgáltatás leállítása a vízhálózat fővezetékének tervezett mosatása miatt szükséges. A munkálatok egy részét tűzcsapokon keresztül végzik, ezért a társaság arra kéri a lakosokat, hogy ne nyúljatok a mosatásra kijelölt tűzcsapokhoz. A művelet miatt a város több pontján nyomás csökkenés, illetve a hidegvíz zavarosodása is előfordulhat. A vízművek arra kéri a fogyasztókat, hogy készítsetek elő megfelelő mennyiségű víztartalékot, és számoljatok azzal, hogy egyes területeken a vízszolgáltatás visszaállása késhet, amíg a vízminősége ugye el nem éri a szükséges paramétereket. A szolgáltatás újraindulását követően, amennyiben a víz zavaros vagy más rendellenességet fedeztek fel, ne ígyatok vagy ne főzzetek belőle, amíg a víz teljesen ki nem tisztul. További információért vagy bejelentésekért hívjátok nyugodtan a következő ügyfélszolgálati számot 0359 996, mindez tehát máról holnapra virradóan este 22 órától másnap délelőtt 12 óráig. Nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket. Cserében hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.

No, már is itt vagyok a jó zenék között a Pluszon, a Sláger Pluszban. Képzeljétek el, kibertámadás érte a nagyváradi Rarevest köztisztasági szolgáltató saját Fiókom nevű online ügyfélfelületét. Az október 7-i behatolás során a kibertámadók a teljes adatbázishoz hozzáférhettek, amely neveket, címeket, elérhetőségeket, számlázási adatokat és fizetési előzményeket is tartalmazott. A vállalat egyelőre nem tudja, hogy az adatokat le is másolták-e. A kibertámadás elsősorban azokat érintheti, akik saját online fiókot regisztráltak. A Rarevest hangsúlyozta, hogy bankkártya adatok nem kerültek veszélybe, mivel ezeket nem tárolják. A szemétszállítás zavartalanul folytatódik, az online alkalmazást azonban a behatolás után felfüggesztették. A cég figyelmezteti az ügyfeleit, hogy a megszerzett adatokkal visszaélve csalók küldhetnek megtévesztő e-maileket vagy SMS-eket, illetve a szolgáltató nevében telefonálhatnak. Senki ne adja meg a bankkártya adatait, jelszavait vagy SMS-ben kapott hitelesítési kódjait, és legyen különösen óvatos a sürgős fizetésre felszólító üzenetekkel. A Rarevest érvénytelenítette a felhasználói fiókok jelszavait és aktív munkameneteit, értesítette az illetékes hatóságokat és vizsgálatot indított. Az alkalmazás újraindításának időpontját egyelőre nem közölték. A cég arra kéri az ügyfeleket, hogy ha más szolgáltatásoknál is ugyanazt a jelszót használjátok, akkor haladéktalanul változtassátok meg azt. Köszönöm szépen a figyelmeteket!

No kérem szépen, az első órában itt a Sláger Pluszban jó híreket hozok a mozis világból. Hatalmas magyar filmes sikernek örülhetünk. Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar filmművészet, ugyanis Oscar kvalifikációt szerzett Topolánszky Tamás Iván rendező Never Give Up, azaz Sose Add Fel című rövid filmje. A produkció, amely a Juno 11 gyártásában készült, óriási mezőnyben bizonyított. Mintegy 8000 nevezés közül küzdötte be magát a 10 legjobb közé, a neves Los Angeles-i Halle Shorts filmfesztiválon. Ezzel pedig hivatalosan is esélyessé vált, hogy versenyezzen a 99. Oscar díját adón, a legjobb élő szereplős rövidfilm kategóriában. A film története egyébként mélyen megérinti a nézőt. A 2015-ös budapesti menekültválság hátterében egy 9 éves kisfiú küzdelmét mutatja be, akinek egy elcsépelt, idegen hangon hallott motivációs mondat, a Never Give Up nem csupán egy közhely, hanem az édesanyjához fűződő utolsó kétségbeesett kapaszkodó. Úgyhogy mindenképpen büszkék lehetünk a magyar alkotókra, és természetesen szorítunk, hogy a rövid film felkerüljön a hivatalos Oscar jelöltek szűk listájára is. Hozzánk pedig felkerülnek a legjobb zenék itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: kellemes szerdát kívánok nektek, az első óra kihívását sikeresen teljesítettük itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, hiszen ugye a Sláger Plusz első felvonása most ebben a pillanatban záródik. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek Ábrahám Miklós kollégám jó voltából és segítségével, aztán természetesen jövök vissza, és hozom nektek azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretünk, amelyek még szuperebbé teszik nekünk a mai napunk hangulatát. Már is mutatom, hogy mivel fogunk indítani.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett változtatásokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb eleme az, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a Nagyváradi Metropolisz övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít Törökország, Szerbia és Albánia után. A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon már több lehet felettünk a felhő, és akár csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Napközben a csúcshőmérséklet 15, éjjel pedig 6 fok körül alakulhat, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban továbbra sem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: További kellemes szerdát és jó rádiózást kívánok nektek, pluszosok. A Sláger Plusz második órája startol, hogy mikor? 3-2-1, hát most ebben a pillanatban. 2026. október 14 egyébként a pontos dátum, a stúdióból pedig Kessérű Tomi köszönt benneteket. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma. Hát képzeljétek el, feltalálták a láthatatlanná tehető tetoválásokat. Hogy ez pontosan mire jó és hogy hogyan működik, azt is megnézzük majd az óra második felében. Hát mondanám azt, hogy én meg feltaláltam a spanyol viasz, de ez nem igaz, viszont ami igen, hogy jönnek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei folyamatosan, illetve a legnagyobb kedvencek. Indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitta.

Balesetmentes jó utat a pluszos közlekedőknek, és egy hír a folytatásban. A közlekedési büntetőpontok 6 hónap után törlődnek, de nem mindegy, hogy mikor követtük el a szabálysértést, és az sem, hogy időközben megtámadtuk-e a bírságolási jegyzőkönyvet. Aki 15 pontot gyűjt össze, akár 30 vagy 60 napra is elveszítheti a vezetési jogosultságát. A jó hír, hogy a közlekedési szankciók előzményei ingyenesen online is lekérdezhetőek. A járművezetőknek már nem kell személyesen felkeresniük a közlekedés rendészetet ahhoz, hogy tájékozódjanak a nyilvántartott közlekedési szabálysértéseikről. A Belügyminisztérium elektronikus ügyintézési felületén ugyanis ingyenesen lekérdezhetik a közlekedési szankciói történetét. A szolgáltatás a hu.mai.gov.ro oldalon érhető el. Használatához azonban hitelesített felhasználói fiókra van szükség. Aki nem rendelkezik megfelelő online hozzáféréssel, személyesen is kikérheti a szankció történet kiadását a közlekedés rendészeti szolgálatnál, illetve az illetékes rendőrségi egységnél. Fontos tudni, hogy a dokumentum a rendőrségi nyilvántartásban szereplő szabálysértéseket tartalmazza, ezért a korábbi szankciók feltüntetése önmagában nem jelenti azt, hogy az azokhoz kapcsolódó büntetőpontok még érvényesek. Én meg azt mondom egyébként, hogyha betartjuk a szabályokat, akkor még ezzel sem kell foglalkozni. Ez a legegyszerűbb megoldás, ugye? Úgyhogy ezt kérem tőletek is, és közben pedig kívánok még egyszer jó utat a legnagyobb dalokkal, a legjobb slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

A Sláger Plusz második órájában egy programajánlatot is hoztam nektek. Október 20-a, ezt a dátumot kell megjegyezni, illetve felírni a naptárba. Lackfi János Medveles, avagy Mikor jöttök haza című egyfelvonásos színdarabját lehet megtekinteni a nagyváradi római katolikus püspöki palota alaksorában működő fix rendezvényteremben, ahogyan mondtam, október 20-án, kedden 18 órától. Az előadást Őze Áron rendezésében láthatja a közönség. Előadják Marton Robert és Csibi Gergely. Az előadás ráadásul ingyenes. Helyfoglalás és további információk a 0772 066 822-es telefonszámon, vagy e-mailben az info@fixmakerspace.ro címen. Előjáróban is kellemes tartalmas időtöltést és jó szórakozást kívánok nektek!

Most Sláger Plusz második órájában is izgalmas a téma, de előtte azért megkérdezném, nektek van-e tetoválásotok? Nekem nincsen. Ettől függetlenül igazi science fiction jellegű áttörésről számolhatok be a tudomány világából. Amerikai kutatóknak köszönhetően megérkeztek a láthatatlanná tehető tetoválások. A fejlesztők olyan speciális tetováló festéket hoztak létre, amelyek pigmentjeit különböző hullámhosszú fénnyel egyszerűen ki és be lehet kapcsolni. A festék jelenleg kék, magenta és sárga színekben érhető el. Alaphelyzetben teljesen láthatatlan, de egy 365 nanométeres UV-LED fénnyel mindössze 2-3 másodperc alatt előhívható. A beltérben órákig vagy napokig is látható marad, erős napfény hatására azonban szinte azonnal köddé válik. A feltalálók szerint ez a technológia nem csak a megbánt tetoválások vagy a gyorsan változó divat miatt lehet forradalmi, hanem az orvostudományban is. Például a sugárkezelésen áteső daganatos betegek testére gyakran kerülhetnek apró élethosszig tartó jelölések. Az új eltüntethető festékkel viszont ezek a kezelés után láthatatlanná tehetők, így nem emlékeztetnék a pácienseket a nehéz időszakra. Valljuk be őszintén, ez egyébként nagyon jó ötlet, és megmondom őszintén, én egyébként jobban látom ennek a hasznosítását az orvostudományban, mint a hagyományos mindennapi tetoválások világában. Hát elképesztő egyébként, hogy hol tart a tudomány, kíváncsi vagyok, hogy mikor fog majd az a módszer megérkezni, ami az embereket is láthatatlanná teszi. Na, az már egy érdekes történet lesz. Nálunk viszont nagyon is hallható a folytatás, jönnek a legjobbak itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

az idő ismételten, hát adom a mikrofont, a szót, a stúdiót Ábrahám Miklós kollégámnak, hiszen a Sláger Plusz második óráját is zárjuk 2026. október 14-én szerdán. De jön a folytatás, úgyhogy mindenképpen készítsétek a füleiteket, első körben hallgassátok meg a legfrissebb híreket, aztán megindítom nektek a Sláger Plusz harmadik óráját a legnagyobb kedvencekkel, erre itt a bizonyos.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése. A fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad a 6. a rangsorban. Bemutatták az új elektromos Dacia-t. Hosszabb és robosztusabb, mint az első Spring, és ugyancsak olcsónak számít a piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót. Ennek ellenére az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedékiadó emelésekkel, valamint az energiaár támogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. A második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely három helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötben még Temesvár is Nagyszeben került be. Ezután következik Nagyvárad. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Elkezdődött az autóipar egyik legfontosabb globális seregszemléjének számító párizsi autószalon. A rendezvényító napján sor került az új elektromos Dacia hivatalos bemutatójára. A második generációs Spring a Renault egyik legfontosabb idei újdonsága. A modell 18 cm-rel hosszabb a régi Springnél, és robosztusabb külalakú. A jármű alapára 17.900 euró. Az első megrendelőknek 2027 elején szállítják le. A negatívum az, hogy az első Spring modellhez hasonlóan az újat sem a Dacia Mioveny üzemében gyárt. A Renault úgy döntött, hogy pénzügyi megfontolásból a megújult Springet Szlovéniában szerelik össze. Az első Dacia Springet Kínában gyártották. Kategóriájában a legolcsóbbak egyike volt. Mintegy 210.000 darabot értékesítettek belőle. A Renault az Európai Unió által a Kínából származó elektromos autókra kivetett védővámok miatt döntött úgy, hogy Európába helyezi át a termelést.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon már több lehet felettünk a felhő, és akár csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Napközben a csúcshőmérséklet 15, éjjel pedig 6 fok körül alakulhat, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban továbbra sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. október 14-én szerdán a hét munkanapjainak a közepén gyűrjük ezzel ezt a mai napot, kitartást mindenkinek. Én is itt vagyok veletek, a stúdióban a mikrofonnál a keverőpult mögött Kessérű Tomi. Ti a Plusz FM-et hallgatjátok természetesen Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a Sláger Plusz harmadik óráját. Hát mit szólnátok ahhoz, hogyha azért kapnátok pénzt, hogy nem kell csinálni semmit? Hihetetlenül hangzik, de van ilyen, ha semmit tevésért fizet egy szponzor egy influencernek. Jövök a részletekkel, ez is lesz a témánk majd ebben az órában. Aztán természetesen folyamatosan ellátlak benneteket fontos helyi aktualitásokkal is, illetve hát jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, úgyhogy ha minden egyben van, akkor szerintem csapjunk bele az órába.
0: Slágerek, magyar kedvencek Margittán.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A legtöbb fontos info és helyi hír csak tőlünk, itt a Plus FM-en, a Sláger Pluszban is természetesen. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazása. A 39 projektre összesen 3363 box érkezett. A legtöbb 348 szavazatot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta, amely azt javasolja, hogy ültessenek fákat a Traján Blázsovics utca és az Aradi út közötti szakaszon. Második lett az Onestilar utcai zöld folyosó megújítása, harmadik pedig a Juliumáni utcára tervezett 100 fából álló zöld folyosó. A javaslatok között emellett emlékművek és köztéri alkotások, kerékpáros infrastruktúra, közlekedési és hulladékgazdálkodási megoldások, valamint szabadidős és sportlétesítmények is szerepelnek. A program most a személyes szavazási szakasszal folytatódik, a Városháza ügyfélfogadó termében, illetve a meghirdetett lakónegyedi találkozókon is lehet voksolni. Egy személy legfeljebb 3 projektet választhat, az online és offline szavazatokat pedig a végén együtt összesítik majd. Úgyhogy voksolásra fel, itt a lehetőség, éljetek vele, szóljatok bele!

0: jár.
1: Mindjárt megyünk tovább ismét a jó zenékkel, de előtte ismét kérném szépen a figyelmeteket itt a Pluszon. A Szülőföldön Magyarul program támogatásainak kifizetése Erdélyben legkorábban október végén, november elején kezdődhet meg, közölte a Bihari Napló megkeresésére a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tárca azt is megerősítette, hogy valamennyi érvényes pályázatot jóvá hagyták. Erdélyben összesen 142.316 kérelem részesült pozitív elbírálásban. A Szülőföldön Magyarul program a magyarság politika egyik kiemelt kezdeményezése, amely a határon túli magyar nyelvű oktatás megőrzését és megerősítését szolgálja. Az oktatási, nevelési és hallgatói támogatás keretében azok a külhoni gyermekek és fiatalok részesülhetnek évi egyszeri bruttó 100.000 forintos támogatásban, akik szülőföldjükön Magyarország szomszédos országaiban magyar nyelven folytatják tanulmányaikat. Az idén benyújtott kérelmek közül valamennyi érvényes pályázat pozitívan bírálták el, így Kárpát-medence szerte több mint 223.000 magyar gyermek és fiatal részesült támogatásban.

Jó melót, kitartást kívánok még nektek pluszosok szerdán, és mit szólnátok hozzá, hogyha a semmi tevésért kaptátok a fizetéseteket? Ez jól hangzik, ugye, és eléggé hihetetlen, pedig képzeljétek el, hogy van ilyen. A szponzorációs pénzek világában hát már semmin sem lepődünk meg. Itt van például Jack Doherty, ő egy tartalomgyártó, hát a közösségi média egyik ismert és ellentmondásos alakja, akit a YouTube-on több mint 15 millióan, a TikTokon pedig több mint 10 millióan követnek, és aki most új szintre emelte a szponzorált tartalmak fogalmát. A fiatal tartalomgyártó, aki annak idején a pörgetett vizes palackos videóival vált híressé, nemrég olyan megállapodásokat kötött, ahol a hirdetők nem egy-egy elképesztő mutatványért, vagy mondjuk kreatív reklámvideóért fizetnek neki dollárezreket, hanem egyszerűen azért, hogy jelen legyen mondjuk a háttérben egy közvetítésben. A marketingesek szerint a márkáknak már a folyamatos figyelem és a hatalmas elérés is megéri, még akkor is, ha a videóban nem történik semmi érdemleges. Hát lassan mondhatjuk, hogy a csend és a semmittevés lett az új aranybánya az influencer világban. De nyilván ez nem működik mindenkinek, azért kell hozzá egy ekkora követői bázis, meg egy ekkora hírnév, hogy a szponzorok esetleg egy ilyen ajánlat találjanak elő. Szerintem ez nálunk átlag embereknél azért nyilván nem működne, de azért mindenképpen pozitív. Erről pontosan az jut eszembe, hogy korábban azt hiszem Svédországban volt egy olyan munkahely, egy állás tulajdonképpen, ahol aludni kellett, ágyakat kellett tesztelni egy üzletnek a kirakatában. Egy úriember oda ment, szépen befeküdt, álomra hajtotta a fejét, az emberek jöttek, mentek, nézték, hogy milyen jó ízűen alszik, megirigyelték tőle, és megvették az ágyat, ő pedig hát elégedetten távozott a fizetésével. Én ilyen munkával sajnos nem tudok nektek szolgálni, és nehogy elaludjatok itt nekem véletlenül a nagy semmittevés közepette, úgyhogy inkább hozom a jó zenéket, ahogyan már megszokhattátok. No, dologra fel! Hát,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: let me go.
1: Nagyon szuper szerdát mindenkinek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. október 14-én. Hát ez volt kérem szépen az elmúlt közel 60 perc és a Sláger Plusz harmadik órája. Viszont még előttünk van a negyedik etap, úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Jönnek a friss hírek előtte természetesen Ábrahám Miklós kollégámnak köszönhetően, aztán én is jövök vissza slágerekkel és magyar kedvencekkel. Mutatom, hogy melyik dallal kezdünk.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése. A fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad a 6. rangsorban. Bemutatták az új elektromos Dacia-t. Hosszabb és robosztusabb, mint az első Spring, és ugyancsak olcsónak számít a piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót. Ennek ellenére az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedékiadó emelésekkel, valamint az energiaár támogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. A második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely három helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötben még Temesvár is Nagyszeben került be. Ezután következik Nagyvárad. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Elkezdődött az autóipar egyik legfontosabb globális seregszemléjének számító párizsi autószalon. A rendezvény nyitónapján sor került az új elektromos Dacia hivatalosan.

0: hivatalos bemutatójára. A második generációs Spring a Renault egyik legfontosabb idei újdonsága. A modell 18 cm-rel hosszabb a régi Springnél, és robosztusabb külalakú. A jármű alapára 17.900 euró. Az első megrendelőknek 2027 elején szállítják le. A negatívum az, hogy az első Spring modellhez hasonlóan az újat sem a Dacia Mioveny üzemében gyártják. A Renault úgy döntött, hogy pénzügyi megfontolásból a megújult Springet Szlovéniában szerelik össze. Az első Dacia Springet Kínában gyártották. Kategóriájában a legolcsóbbak egyike volt. Mintegy 210.000 darabot értékesítettek belőle. A Renault az Európai Unió által a Kínából származó elektromos autókra kivetett védővámok miatt döntött úgy, hogy Európába helyezi át a termelést.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon már több lehet felettünk, a felhő és akár csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Napközben a csúcshőmérséklet 15, éjjel pedig 6 fok körül alakulhat, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban továbbra sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
0: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
2: No, hölgyeim és uraim, a Sláger Plusz utolsó negyedik felvonása kezdődik 2026. október 14-én szerdán. Holnap már kispéntek, úgyhogy ez éltessen mindenkit, legfőképpen a melósokat. Én is itt vagyok veletek a stúdióban, a mikrofonnál kísérül Tomi. Ezerrel dübörög az ősz hivatalos adója, a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Ebben az órában is természetesen helyben járó rovattal folyamatosan szállítom nektek a helyi aktualitásokat. Az óra második felében pedig egy jó hírrel készültem. Hát a kutatók megtalálták, hogy hol kell keresni a hosszú élet okát, illetve titkát. Hogy vajon megtalálták-e azt a dolgot, amire már olyan régen vágyunk, az is kiderül, hamarosan várlak benneteket. A jó hír, hogy én meg közben megtalálom a jó zenéket, figyeljetek, kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

hogy telik a szerda? Jó gyorsan, ugye? Hiszen már a Sláger Plusz negyedik órájában járunk, ismét egy fontos info. Már aszfaltozzák Nagyváradon a Löposuli utcát, és már csak néhány fontos munkálat van hátra. Ha az időjárás is kedvez, akkor október 30-án megindulhat a forgalom az új közlekedési útvonalon. Az aluljáró építése egyébként még szeptemberben befejeződött. A forgalom megnyitásához azonban még szükség van a Löposuli utca újjáépítésére. A munkások jelenleg a kötőréteg kialakításán dolgoznak. A teljes útpályára ezután kerül a kopóréteg. A hátralévő munkák közé tartozik a járdák kialakítása és az építészeti világítás elkészítése is. A Löposuli utcai munkálatok áprilisban kezdődtek a víz és csatorna hálózat cseréjével, illetve bővítésével. A nagyváradi vízmű a végleges útfelújítás előtt szükségesnek tartotta a régi, elhasználódott és alulméretezett vezetékek cseréjét. Az új útvonal várhatóan enyhíti az Ősi utcáira nehezedő forgalmat és megkönnyíti a közlekedést Ősi és Rogérius negyedek között. Az összekötetés különösen hasznos lehet a Szent András felől a körgyűrű irányából érkezőknek. Ők az Alexandru Kázában utca melletti körforgalomnál hajthatnak be a városba, majd a Mester és a Löposuli utcán az aluljárón keresztül közvetlenül a belváros felé haladhatnak. Ne megszokásból közlekedjetek. Köszönöm szépen, vigyázzatok magatokra és egymásra, és útközben is hallgassátok a Plusz FM-et.

No, még egy hír nektek helyből itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Lényegében befejeződött a nagyváradi főutca korzójának felújítása. A köveket mindenhol lerakták, a csatornafedőket is szintbehozták, és az útkereszteződésekben is befejeződött az útburkolás. Már csak egy-két főutcai épület mellett kell még az utolsó simításokat elvégezni. Az egyetlen dolog, ami még várat magára, a korzó két végében lévő földbe süllyesztett szökőkutak megépítése, de már ezen is dolgozik a kivitelező. Már látszik is mindkét építmény fém szerkezete, melyeket olyan erős szerkezetűre kell építeni, hogy akkor se essen bajuk, ha netán mondjuk egy autó beléjük hajtana. Megérkeztek a fából készült okospadok, amelyek USB porttal vannak ellátva a telefonok és más eszközök töltéséhez. A sétáló utca fogyasztóinak, köztük a teraszoknak az áramellátása érdekében a burkolat szintjén föld alatti csatlakozó ajzatokat helyeztek el, így a jövőben nem kell kábeleket kifeszíteni a gyalogos övezeten. A főutca korzójának felújítása 2025 novemberében kezdődött. A szerződés szerint a kivitelezési határidő 2027 májusa, tehát még így is körülbelül fél évvel a határidő előtt elkészül a beruházás. A projekt részeként a leromlott állapotú burkolatot porfírra cserélték, megújították az esővízelvezető rendszert, korszerűsítették a közvilágítást, a kábeleket a föld alá helyezték, lecserélték az utcabútorokat, illetve felújítják a két szökőkutat.

további szuper szerdát kívánok nektek itt a Sláger Plusz 4. órájában. Hát a műsorban időről időre felbukkan egy téma, amire mindig megpróbálunk megoldást találni, több-kevesebb sikerrel. Vajon hol rejlik a hosszú és egészséges élet igazi titka? Újabb izgalmas kutatási eredmények világítottak rá arra, hogy a mindennapi szokásainkon túl hol érdemes keresni a hosszú élet okát. Hát túl nagy megfejtés egyébként nem történt. A szakértők legfrissebb vizsgálatai szerint a genetika mellett elengedhetetlen szerepet játszik a környezetünk, a stresszkezelésünk, valamint a minőségi táplálkozás és a közösségi kapcsolatok hálója. Nem valamilyen elérhetetlen csodaszerről van szó, hanem arról, hogy hogyan alakítjuk ki a mindennapi ritmusunkat a természettel és a belső egyensúlyunkkal harmóniában. Hát úgy látszik, hogy a hosszú élet nem a véletlenen múlik, hanem apró, de tudatos döntések sorozatán. Igazából számít a genetika, emellett számít az, hogy milyen környezetben vagyunk, hogyan kezeljük a ránk nehezedő nyomást, hogyan táplálkozunk, vagy éppen hogyan sportolunk, és hogy milyen a közösség körülöttünk. Ezek mind úgy egyben számítanak, hogy nekünk milyen hosszan és milyen boldogan fog alakulni az életünk, mert hát nyilván minél elégedettebbek vagyunk, ugye erre az esély elviekben annál nagyobb. Hát, hogy ezeket úgy összehozzuk meg, hogy megtaláljuk az arany középutat, no, az a nem egyszerű egyébként, úgyhogy én továbbra is kitartást kívánok mindenkinek, és örök életet, valamint plusz 20 évet. Én nyilván ehhez hangulatban tudok hozzájárulni itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban a legnagyobb dalokkal. Figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez a Plusz FM Margitta. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

Na most jött el a pillanat, most köszönöm meg a figyelmeteket a mai napon, 2026. október 14-én szerdán, hogy együtt rádióztunk az elmúlt 4 órában. Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek, találkozunk ugye a Kispéntek nevezetű napon, holnap csütörtökön a szokott időben. A folytatásban érkeznek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul egy újabb zenei óra, úgyhogy lesz mit hallgatni. Mindenképpen maradjatok, én viszont búcsúzom, elköszönök méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenki!

0: Ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Hát én most kijelentkezem a rádiótokból, a délután hátralévő részét pedig keserű Tomi fogja meg édesíteni nektek. Hamarosan ő érkezik hozzátok, és nagyon jó zenével indít majd. Mindjárt jön Leoni, és a Don't Worry. Baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely,
1: even if the sky is falling. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett változtatásokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb eleme az, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént

0: szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a Nagyváradi Metropolisz övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít Törökország, Szerbia és Albánia után. A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, nagyon kellemes hét közepét kívánok nektek, hiszen 2026. október 14-e szerda van. A mikrofonnál kísérő Tomi, ez pedig a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz első felvonása. Tartsatok velem a következő 4x60 percben, garanciát vállalok arra, hogy unatkozni nem fogtok. Sok-sok fontos helyi info aktualitás van nálam, úgyhogy ezekre mindenképpen érdemes figyelni. Jönnek a jó zenék és jönnek a témák, az érdekességek, a színes hírek minden órában. Képzeljétek el, jövőre Oscar díjért versenyez a Tavaszi szél rendezőjének rövid filmje. Ezzel foglalkozunk majd hamarosan, most pedig már is pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket, ezzel adom az energiát a szerdai naphoz.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

No, rögtön egy fontos infóval kezdenék itt a Sláger Plusz első órájában, is kérném szépen a figyelmeteket. A nagyváradi vízművek értesíti a Sebeskörös bal partján élő fogyasztókat, hogy máról holnapra viradóan este 22 órától másnap délelőtt 12 óráig vízkimaradás lesz a Körös bal partján a következő zónákban. A Grigorescu negyed, Váradősi, Északősi, Spájó-Krisanei utca, az Aradi út és a környező utcák, illetve a Decsebál út, a Tudor Vladimirescu utca, beleértve a Primashops bevásárlóközpontot is. A vízszolgáltatás leállítása a vízhálózat fővezetékének tervezett mosatása miatt szükséges. A munkálatok egy részét tűzcsapokon keresztül végzik, ezért a társaság arra kéri a lakosokat, hogy ne nyúljatok a mosatásra kijelölt tűzcsapokhoz. A művelet miatt a város több pontján nyomás csökkenés, illetve a hidegvíz zavarosodása is előfordulhat. A vízművek arra kéri a fogyasztókat, hogy készítsetek elő megfelelő mennyiségű víztartalékot, és számoljatok azzal, hogy egyes területeken a vízszolgáltatás visszaállása késhet, amíg a vízminősége ugye el nem éri a szükséges paramétereket. A szolgáltatás újraindulását követően, amennyiben a víz zavaros vagy más rendellenességet fedeztek fel, ne ígyatok vagy ne főzzetek belőle, amíg a víz teljesen ki nem tisztul. További információért vagy bejelentésekért hívjátok nyugodtan a következő ügyfélszolgálati számot 0359 996, mindez tehát máról holnapra, viradóan este 22 órától másnap délelőtt 12 óráig. Nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket. Cserében hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: No, már is itt vagyok a jó zenék között a Pluszon, a Sláger Pluszban. Képzeljétek el, kibertámadás érte a nagyváradi Rerveszt köztisztasági szolgáltató saját Fiókom nevű online ügyfélfelületét. Az október 7-i behatolás során a kibertámadók a teljes adatbázishoz hozzáférhettek, amely neveket, címeket, elérhetőségeket, számlázási adatokat és fizetési előzményeket is tartalmazott. A vállalat egyelőre nem tudja, hogy az adatokat le is másolták-e. A kibertámadás elsősorban azokat érintheti, akik saját online fiókot regisztráltak. A Rerveszt hangsúlyozta, hogy bankkártya adatok nem kerültek veszélybe, mivel ezeket nem tárolják. A szemétszállítás zavartalanul folytatódik, az online alkalmazást azonban a behatolás után felfüggesztették. A cég figyelmezteti az ügyfeleit, hogy a megszerzett adatokkal visszaélve csalók küldhetnek megtévesztő e-maileket vagy SMS-eket, illetve a szolgáltató nevében telefonálhatnak. Senki ne adja meg a bankkártya adatait, jelszavait vagy SMS-ben kapott hitelesítési kódjait, és legyen különösen óvatos a sürgős fizetésre felszólító üzenetekkel. A Rerveszt érvénytelenítette a felhasználói fiókok jelszavait és aktív munkameneteit, értesítette az illetékes hatóságokat és vizsgálatot indított. Az alkalmazás újraindításának időpontját egyelőre nem közölték. A cég arra kéri az ügyfeleket, hogy ha más szolgáltatásoknál is ugyanazt a jelszót használjátok, akkor haladéktalanul változtassátok meg azt. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 0,75 literes aeroszoli száraz fehérbor 29 lej 99 bani, 2 literes Coca-Cola 8 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No, kedves drága pluszosok, a Sláger Plusz első órájában nem sokára jön majd az óra témája, azzal kapcsolatban, hogy jövőre Oscar díjért versenyez az egyik magyar rendező rövid filmje. Hogy pontosan melyikről van szó, az kiderül hamarosan. Én meg hát megversenyeztetem a legnagyobb előadókat itt a Plusz FM-en. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

No kérem szépen, az első órában itt a Sláger Pluszban jó híreket hozok a mozis világból. Hatalmas magyar filmes sikernek örülhetünk. Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar filmművészet, ugyanis Oscar kvalifikációt szerzett Topolánszky Tamás Iván rendező Never Give Up, azaz Sose Add Fel című rövid filmje. A produkció, amely a Juno 11 gyártásában készült, óriási mezőnyben bizonyított. Mintegy 8000 nevezés közül küzdötte be magát a 10 legjobb közé a neves Los Angeles-i Hall & Arts filmfesztiválon. Ezzel pedig hivatalosan is esélyessé vált, hogy versenyezzen a 99. Oscar díjátadón, a legjobb élő szereplős rövid film kategóriában. A film története egyébként mélyen megérinti a nézőt. A 2015-ös budapesti menekültválság hátterében egy 9 éves kisfiú küzdelmét mutatja be, akinek egy elcsépelt, idegen hangon hallott motivációs mondat, a Never Give Up nem csupán egy közhely, hanem az édesanyjához fűződő utolsó kétségbeesett kapaszkodó. Úgyhogy mindenképpen büszkék lehetünk a magyar alkotókra, és természetesen szorítunk, hogy a rövid film felkerüljön a hivatalos Oscar jelöltek szűk listájára is. Hozzánk pedig felkerülnek a legjobb zenék itt

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: kellemes szerdát kívánok nektek, az első óra kihívását sikeresen teljesítettük itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, hiszen ugye a Sláger Plusz első felvonása most ebben a pillanatban záródik. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és segítségével, aztán természetesen jövök vissza, és hozom nektek azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretünk, amelyek még szuperebbé teszik nekünk a mai napunk hangulatát. Már is mutatom, hogy mivel fogunk indítani.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése. A fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad a 6. a rangsorban. Bemutatták az új elektromos Dacia-t. Hosszabb és robosztusabb, mint az első Spring, és ugyancsak olcsónak számít a piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót. Ennek ellenére az Országos Statisztikai Intézetek frissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotában.

0: került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedékiadó emelésekkel, valamint az energiaár támogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. A második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely három helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötben még Temesvár is Nagyszeben került be. Ezután következik Nagyvárad. Bihar megye adminisztrációs központja hatodik lett a rangsorban. Elkezdődött az autóipar egyik legfontosabb globális seregszemléjének számító párizsi autószalon. A rendezvény nyitónapján sor került az új elektromos Dacia hivatalos bemutatójára. A második generációs Spring a Renault egyik legfontosabb idei újdonsága. A modell 18 cm-rel hosszabb a régi Springnél, és robosztusabb külalakú. A jármű alapára 17.900 euró. Az első megrendelőknek 2027 elején szállítják le. A negatívum az, hogy az első Spring modellhez hasonlóan az újat sem a Dacia Mioveny üzemében gyárt. A Renault úgy döntött, hogy pénzügyi megfontolásból a megújult Springet Szlovéniában szerelik össze. Az első Dacia Springet Kínában gyártották. Kategóriájában a legolcsóbbak egyike volt. Mintegy 210 ezer darabot értékesítettek belőle. A Renault az Európai Unió által a Kínából származó elektromos autókra kivetett védővámok miatt döntött úgy, hogy Európába helyezi át a termelést.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon már több lehet felettünk a felhő, és akár csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Napközben a csúcshőmérséklet 15, éjjel pedig 6 fok körül alakulhat, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban továbbra sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetőknek más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Bihar-Püspöki felől a 71-es községi úton és a DE-EX16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető. Illetve infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinellőr út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak arra, hogy a betonüzem bejárata utáni kanyartól egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, amit a munkálatok befejeztével egy ideiglenes, kavicsozott, meglehetősen egyenetlen útburkolattal láttak el. Így ott szinte csak lépésben lehet előre jutni. Ráadásul a szakasz végén még javában zajlanak a munkálatok, így onnan jelzőlámpás irányítás mellett csak egy sávon haladhat a forgalom, ami a csúcsidőkben nagyobb fennakadásokat eredményez, úgyhogy ha sietősebb, akkor inkább kerüljetek. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: További kellemes szerdát és jó rádiózást kívánok nektek, pluszosok. A Sláger Plusz második órája startol, hogy mikor? 3-2-1, hát most ebben a pillanatban. 2026. október 14 egyébként a pontos dátum, a stúdióból pedig Kessérű Tomi köszönt benneteket. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma. Hát képzeljétek el, feltalálták a láthatatlanná tehető tetoválásokat. Hogy ez pontosan mire jó és hogy hogyan működik, azt is megnézzük majd az óra második felében. Hát mondanám azt, hogy én meg feltaláltam a spanyol viaszt, de ez nem igaz, viszont ami igen, hogy jönnek a nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei folyamatosan, illetve a legnagyobb kedvencek. Indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Balesetmentes jó utat a pluszos közlekedőknek, és egy hír a folytatásban. A közlekedési büntetőpontok 6 hónap után törlődnek, de nem mindegy, hogy mikor követtük el a szabálysértést, és az sem, hogy időközben megtámadtuk-e a bírságolási jegyzőkönyvet. Aki 15 pontot gyűjt össze, akár 30 vagy 60 napra is elveszítheti a vezetési jogosultságát. A jó hír, hogy a közlekedési szankciók előzményei ingyenesen online is lekérdezhetőek. A járművezetőknek már nem kell személyesen felkeresniük a közlekedés rendészetet ahhoz, hogy tájékozódjanak a nyilvántartott közlekedési szabálysértéseikről. A Belügyminisztérium elektronikus ügyintézési felületén ugyanis ingyenesen lekérdezhetik a közlekedési szankciói történetét. A szolgáltatás a hu.mai.gov.ro oldalon érhető el. Használatához azonban hitelesített felhasználói fiókra van szükség. Aki nem rendelkezik megfelelő online hozzáféréssel, személyesen is kikérheti a szankciótörténet kiadását a közlekedés rendészeti szolgálatnál, illetve az illetékes rendőrségi egységnél. Fontos tudni, hogy a dokumentum a rendőrségi nyilvántartásban szereplő szabálysértéseket tartalmazza, ezért a korábbi szankciók feltüntetése önmagában nem jelenti azt, hogy az azokhoz kapcsolódó büntetőpontok még érvényesek. Én meg azt mondom egyébként, hogyha betartjuk a szabályokat, akkor még ezzel sem kell foglalkozni. Ez a legegyszerűbb megoldás, ugye? Úgyhogy ezt kérem tőletek is, és közben pedig kívánok még egyszer jó utat a legnagyobb dalokkal, a legjobb slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

0: Sláger plusz második órájában egy programajánlatot is hoztam nektek. Október 20-a ezt a dátumot kell megjegyezni, illetve felírni a naptárba. Lackfi János Medveles, avagy Mikor jöttök haza című egyfelvonásos színdarabját lehet megtekinteni a nagyváradi római katolikus püspöki palota alaksorában működő fix rendezvényteremben, ahogyan mondtam, október 20-án kedden 18 órától. Az előadást Őze Áron rendezésében láthatja a közönség. Előadják Marton Robert és Csibi Gergely. Az előadás ráadásul ingyenes. Helyfoglalás és további információk a 0772 066 822-es telefonszámon, vagy e-mailben az info@fixmakerspace.ro címen. Előjáróban is kellemes tartalmas időtöltést és jó szórakozást kívánok nektek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
3: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keres minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
4: Gyere a Margot Optikban, nagyváradi margitai vagy székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
5: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osan. Október 20-áig a 60 mosásra elegendő Aztefi öblítő ára 9,99-ban, valamint 35% kedvezmény jár az artezánál jogurtok és krémsajtok teljes választékára a MyClub Osan kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osan üzletekben és az osan.ro oldalon. Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilékék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
6: Félrelépni szabad! Október 2-ától a romániai mozikban és a Vándor mozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
7: Most várunk.
8: De mire?
7: Hogy feltörjön bennem a vágy.
6: Az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad, Nagyváradon, a Lotusban és az Oradea Shopping Cityben található Cinema Palace mozik műsorán. Félrelépni szabad.
9: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
10: Építkezel, felújítasz, vagy épp álmaidházát valósítod meg?
11: Várunk a Dresseldánál.
10: Tégla, tetőcserép, hőszigetelő és vízszigetelő anyagok, belső és külső felületképző anyagok, berendezések, szerszámok és építőipari kiegészítők.
11: Szükség esetén szaktanácsadást biztosítunk, és az építkezésre is kiszállítjuk a megvásárolt anyagokat.
10: Megtalálsz minket Nagyváradon, a Szuisulúj utca 27 szám alatt, a Bihar felé vezető kijáratnál, a Lekokos szupermarket közelében.
11: Vagy rendelj online az edrasada.ro oldalon. Dresselda. Tartós építési megoldások a legnagyobb gyártóktól.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kedves hallgatók, itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz második órájában, ha esetleg van olyan tetoválásotok, amit már megbántatok és szívesen eltüntetnétek, vagy mondjuk a jövőben készítenétek egy olyat, amit hát nem mindig fednétek fel, akkor itt a jó hír, nem sokára hozom majd nektek az érdekességet azzal kapcsolatban, hogy feltalálták a láthatatlanná tehető tetoválásokat. A részletek nem sokára, a jó zenék pedig most rögtön, amelyek nagyon is hallhatóak.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger Plusz második órájában is izgalmas a téma, de előtte azért megkérdezném nektek, van-e tetoválásotok? Nekem nincsen. Ettől függetlenül igazi science fiction jellegű áttörésről számolhatok be a tudomány világából. Amerikai kutatóknak köszönhetően megérkeztek a láthatatlanná tehető tetoválások. A fejlesztők olyan speciális tetováló festéket hoztak létre, amelyek pigmentjeit különböző hullámhosszú fénnyel egyszerűen ki és be lehet kapcsolni. A festék jelenleg kék, magenta és sárga színekben érhető el. Alaphelyzetben teljesen láthatatlan, de egy 365 nanométeres UV-LED fénnyel mindössze 2-3 másodperc alatt előhívható. A beltérben órákig vagy napokig is látható marad, erős napfény hatására azonban szinte azonnal köddé válik. A feltalálók szerint ez a technológia nem csak a megbánt tetoválások vagy a gyorsan változó divat miatt lehet forradalmi, hanem az orvostudományban is. Például a sugárkezelésen áteső daganatos betegek testére gyakran kerülhetnek apró élethosszig tartó jelölések. Az új eltüntethető festékkel viszont ezek a kezelés után láthatatlanná tehetők, így nem emlékeztetnék a pácienseket a nehéz időszakra. Valljuk be őszintén, ez egyébként nagyon jó ötlet, és megmondom őszintén, én egyébként jobban látom ennek a hasznosítását az orvostudományban, mint a hagyományos mindennapi tetoválások világában. Hát elképesztő egyébként, hogy hol tart a tudomány, kíváncsi vagyok, hogy mikor fog majd az a módszer megérkezni, ami az embereket is láthatatlanná teszi. Na, az már egy érdekes történet lesz. Nálunk viszont nagyon is hallható a folytatás, jönnek a legjobbak itt a Pluszon.

0: Itt az idő ismételten, hát adom a mikrofont, a szót, a stúdiót Ábrahám Miklós kollégámnak, hiszen a Sláger Plusz második óráját is zárjuk 2026. október 14-én szerdán. De jön a folytatás, úgyhogy mindenképpen készítsétek a füleiteket. Első körben hallgassátok meg a legfrissebb híreket, aztán megindítom nektek a Sláger Plusz harmadik óráját a legnagyobb kedvencekkel. Erre itt a bizonyíték.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: A Ringsil HA spray megszünteti az ordugolást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan, 5 percen belül érezhető, és akár 10 órán át is eltart. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
5: Homok, vesekő. Az Uraktív Litó hozzájárul a veseköképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépj túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
6: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
7: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: FM-en, interneten és mobilon.
8: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége. Írja az Erol Financiár. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető

0: Hidroelektrika jelentésében.
1: Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30% és 50% között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a Hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek.
0: Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében.
1: A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelést takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. Esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16 kitermelő helyet ellenőrzött. Mindegyiknél szabálytalanságokat tárt fel. Az eredmény összesen 665 ezer lennyi bírság és 3 büntető feljelentés. A felügyelők engedélyezett határokon kívül végzett kitermelést, valamint szükséges engedély nélküli tevékenységet is tapasztaltak. A hatályos jogszabályok nem írnak elő konkrét határidőt a tavak kialakítására. A szenátus által elfogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidő akár 500 ezer lejjig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új előírások hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás, biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert. És azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatal közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt is pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik-e.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
3: A mai napon már több lehet felettünk, a felhő és akár csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Napközben a csúcshőmérséklet 15, éjjel pedig 6 fok körül alakulhat, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban továbbra sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
3: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetőknek más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Bihar-Püspöki felől a 71-es községi úton és a DE-EX16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető. A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Dragos-Fodé úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Dragos-Fodé út felszabadult szemközti sávjába terelik. Illetve november 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körös áruháztól a 79 álszámú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Balesetmentes jó utat kíván a Plusz FM!
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: 2026. október 14-én szerdán a hét munkanapjainak a közepén gyűrjük ezzel ezt a mai napot, kitartást mindenkinek. Én is itt vagyok veletek a stúdióban, a mikrofonnál a keverőpult mögött Kessérű Tomi. Ti a Plusz FM-et hallgatjátok, természetesen Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a Sláger Plusz harmadik óráját. Hát mit szólnátok ahhoz, hogyha ha azért kapnátok pénzt, hogy nem kell csinálni semmit. Hihetetlenül hangzik, de van ilyen, ha semmit tevésért fizet egy szponzor egy influencernek. Jövök a részletekkel, ez is lesz a témánk majd ebben az órában. Aztán természetesen folyamatosan ellátlak benneteket fontos helyi aktualitásokkal is, illetve hát jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, úgyhogy ha minden egyben van, akkor szerintem csapjunk bele az órába.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A legtöbb fontos info és helyi hír csak tőlünk, itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban is természetesen. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazása. A 39 projektre összesen 3363 voks érkezett. A legtöbb 348 szavazatot a Pecepatakmenti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta, amely azt javasolja, hogy ültessenek fákat a Traján Blázsovics utca és az Aradi út közötti szakaszon. Második lett az Onest Tilar utcai zöld folyosó megújítása, harmadik pedig a Juliumáni utcára tervezett 100 fából álló zöld folyosó. A javaslatok között emellett emlékművek és köztéri alkotások, kerékpáros infrastruktúra, közlekedési és hulladékgazdálkodási megoldások, valamint szabadidős és sportlétesítmények is szerepelnek. A program most a személyes szavazási szakasszal folytatódik. A Városháza ügyfélfogadó termében, illetve a meghirdetett lakónegyedi találkozókon is lehet voksolni. Egy személy legfeljebb 3 projektet választhat, az online és offline szavazatokat pedig a végén együtt összesítik majd. Úgyhogy voksolásra fel, itt a lehetőség, éljetek vele, szóljatok bele!

0: mindjárt megyünk tovább ismét a jó zenékkel, de előtte ismét kérném szépen a figyelmeteket itt a Pluszon. A Szülőföldön Magyarul program támogatásainak kifizetése Erdélyben legkorábban október végén, november elején kezdődhet meg, közölte a Bihari Napló megkeresésére a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tárca azt is megerősítette, hogy valamennyi érvényes pályázatot jóvá hagyták. Erdélyben összesen 142.316 kérelem részesült pozitív elbírálásban. A Szülőföldön Magyarul program a magyarság politika egyik kiemelt kezdeményezése, amely a határon túli magyar nyelvű oktatás megőrzését és megerősítését szolgálja. Az oktatási, nevelési és hallgatói támogatás keretében azok a külhoni gyermekek és fiatalok részesülhetnek évi egyszeri bruttó 100.000 forintos támogatásban, akik szülőföldjükön Magyarország szomszédos országaiban magyar nyelven folytatják tanulmányaikat. Az idén benyújtott kérelmek közül valamennyi érvényes pályázatot pozitívan bírálták el, így Kárpát-medence szerte több mint 223.000 magyar gyermek és fiatal részesült támogatásban.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorre.shop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 50 g-os Milka Croissant 2 lej 89 bani, 1 kg-os Jakobs szemes kávé 64 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
3: A Brikóban október 14-ig a Bosch ütvefúrógépet 4 amperórás akkumulátorral és töltőkészlettel 20%-os kedvezménnyel mindössze 445 lej 90 banért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe, és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brikó, együtt, munkára készen!
1: Félrelépni szabad! Október 2-től a romániai mozikban és a Vándor mozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: Most várunk.
5: Mire?
6: Hogy feltörjön bennem a vágy.
1: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad. Nagyváradon, a Lotusban és az Oradea Shopping Cityben található Cinema Palace mozik műsorán. Félrelépni szabad.
2: Építkezel, felújítasz, vagy épp álmaid házát valósítod meg?
7: Várunk a Dresseldánál!
2: Tégla, tetőcserép, hőszigetelő és vízszigetelő anyagok, belső és külső felületképző anyagok, berendezések, szerszámok és építőipari kiegészítők.
7: Szükség esetén szaktanácsadást biztosítunk, és az építkezésre is kiszállítjuk a megvásárolt anyagokat.
2: Megtalálsz minket Nagyváradon, a Szújsulói utca 27 szám alatt, a Bihar felé vezető kijáratnál, a Lakokos szupermarket közelében. Vagy rendelj online az edrasada.ro oldalon.
7: Dresselda. Tartós építési megoldások a legnagyobb gyártóktól.
8: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
9: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető.
10: Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Szerdán, október 14-én a Sláger Plusz harmadik órájában nem sokára jön majd az óra témája. Hát képzeljétek el, van egy influencer, akinek azért fizetnek a szponzorok súlyos összegeket, hogy ne csináljon semmit sem. Hihetetlenül hangzik, de egyébként igaz. Hát, hogy nyilván mi kell mindehhez, hogy az embert ilyen ajánlatokkal találják meg, azt is elmondom majd nektek az óra második felében. Nekünk meg a jó zenék kellenek közben itt a Pluszon, ugye?
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Jó melót, kitartást kívánok még nektek pluszosok szerdán, és mit szólnátok hozzá, hogyha semmi tevésért kapnátok a fizetéseteket? Ez jól hangzik, ugye, és eléggé hihetetlen, pedig képzeljétek el, hogy van ilyen. A szponzorációs pénzek világában hát már semmin sem lepődünk meg. Itt van például Jack Doherty, ő egy tartalomgyártó, hát a közösségi média egyik ismert és ellentmondásos alakja, akit a YouTube-on több mint 15 millióan, a TikTokon pedig több mint 10 millióan követnek, és aki most új szintre emelte a szponzorált tartalmak fogalmát. A fiatal tartalomgyártó, aki annak idején a pörgetett vizes palackos videóival vált híressé, nemrég olyan megállapodásokat kötött, ahol a hirdetők nem egy-egy elképesztő mutatványért, vagy mondjuk kreatív reklámvideóért fizetnek neki dollárezreket, hanem egyszerűen azért, hogy jelen legyen mondjuk a háttérben egy közvetítésben. A marketingesek szerint a márkáknak már a folyamatos figyelem és a hatalmas elérés is megéri, még akkor is, ha a videóban nem történik semmi érdemleges. Hát lassan mondhatjuk, hogy a csend és a semmittevés lett az új aranybánya az influencer világban. De nyilván ez nem működik mindenkinek, azért kell hozzá egy ekkora követői bázis, meg egy ekkora hírnév, hogy a szponzorok esetleg egy ilyen ajánlat találjanak elő. Szerintem ez nálunk átlag embereknél azért nyilván nem működne, de azért mindenképpen pozitív. Erről pontosan az jut eszembe, hogy korábban azt hiszem Svédországban volt egy olyan munkahely, egy állás tulajdonképpen, ahol aludni kellett, ágyakat kellett tesztelni egy üzletnek a kirakatában. Egy úriember oda ment, szépen befeküdt, álomra hajtotta a fejét, az emberek jöttek, mentek, nézték, hogy milyen jó ízűen alszik, megirigyelték tőle, és megvették az ágyat, ő pedig hát elégedetten távozott a fizetésével. Én ilyen munkával sajnos nem tudok nektek szolgálni, és nehogy elaludjatok itt nekem véletlenül a nagy semmittevés közepette, úgyhogy inkább hozom a jó zenéket, ahogyan már megszokhattátok. No, dologra fel!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. I just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

Nagyon szuper szerdát mindenkinek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. október 14-én. Hát ez volt kérem szépen az elmúlt közel 60 perc és a Sláger Plusz harmadik órája. Viszont még előttünk van a negyedik etap, úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Jönnek a friss hírek előtte természetesen Ábrahám Miklós kollégámnak köszönhetően, aztán én is jövök vissza slágerekkel és magyar kedvencekkel. Mutatom, hogy melyik dallal kezdünk.

0: a Plusz FM. Reklám. Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás. Figyelem, ingyenes hitelügyintézés magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül, a többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
1: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig az 500 ml-es Niveatos fürdőára különböző kiszerelésben 12 lej 49 bani, valamint 40% kedvezményjár a 2 literes Fanner üdítőitalok teljes választékára a My Club Osan kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osan üzletekben és az osan.ro oldalon.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket.
4: Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett változtatásokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb eleme az, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a Nagyváradi Metropolis övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít.

0: Törökország, Szerbia és Albánia után.
1: A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
3: A mai napon már több lehet felettünk a felhő, és akár csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Napközben a csúcshőmérséklet 15, éjjel pedig 6 fok körül alakulhat, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban továbbra sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
3: Október 22-ig lezárták a közúti forgalom elől a Bors és Kisszántó közötti vasúti átjárót. A következő időszakban tehát a gépjárművezetőknek más útvonalat kell választaniuk. Kisszántó és Nagyszántó Bihar-Püspöki felől a 71-es községi úton és a DNEX16-os gyorsforgalmi út Kisszántói lehajtóján keresztül is megközelíthető. Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Illetve lezárták a Stefáncselmáre sugárút Berzén és a Szentendre-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáre sugárút és a Szentendre-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáre sugárútra. Ne megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
2: És most élőben Nagyváradról
0: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel.
3: No, hölgyeim és uraim, a Sláger Plusz utolsó negyedik felvonása kezdődik 2026. október 14-én szerdán. Holnap már kispéntek, úgyhogy ezért tessem mindenkit, legfőképpen a melósokat. Én is itt vagyok veletek a stúdióban, a mikrofonnál késsérű Tomi. Ezerrel dübörög az ősz hivatalos adója a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Ebben az órában is természetesen helyben járó rovattal folyamatosan szállítom nektek a helyi aktualitásokat. Az óra második felében pedig egy jó hírrel készültem, hát a kutatók megtalálták, hogy hol kell keresni a hosszú élet okát, illetve titkát. Hogy vajon megtalálták-e azt a dolgot, amire már olyan régen vágyunk, az is kiderül, hamarosan várlak benneteket. A jó hír, hogy én meg közben megtalálom a jó zenéket, figyeljetek, kezdünk!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma

hogy telik a szerda? Jó gyorsan, ugye? Hiszen már a Sláger Plusz negyedik órájában járunk, ismét egy fontos info. Már aszfaltozzák Nagyváradon a Löposuli utcát, és már csak néhány fontos munkálat van hátra. Ha az időjárás is kedvez, akkor október 30-án megindulhat a forgalom az új közlekedési útvonalon. Az aluljáró építése egyébként még szeptemberben befejeződött. A forgalom megnyitásához azonban még szükség van a Löposuli utca újjáépítésére. A munkások jelenleg a kötőréteg kialakításán dolgoznak. A teljes útpályára ezután kerül a kopóréteg. A hátralévő munkák közé tartozik a járdák kialakítása és az építészeti világítás elkészítése is. A Löposuli utcai munkálatok áprilisban kezdődtek a víz és csatorna hálózat cseréjével, illetve bővítésével. A nagyváradi vízmű a végleges útfelújítás előtt szükségesnek tartotta a régi, elhasználódott és alulméretezett vezetékek cseréjét. Az új útvonal várhatóan enyhíti az Ősi utcáira nehezedő forgalmat és megkönnyíti a közlekedést Ősi és Rogérius negyedek között. Az összeköttetés különösen hasznos lehet a Szent András felől a körgyűrű irányából érkezőknek. Ők az Alexandru Kázában utca melletti körforgalomnál hajthatnak be a városba, majd a Mester és a Löposuli utcán az aluljárón keresztül közvetlenül a belváros felé haladhatnak. Nem megszokásból közlekedjetek. Köszönöm szépen, vigyázzatok magatokra és egymásra, és útközben is hallgassátok a Plusz FM-et.

0: rengeteg helyből itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Lényegében befejeződött a nagyváradi főutca korzójának felújítása. A köveket mindenhol lerakták, a csatornafedőket is szintbehozták, és az útkereszteződésekben is befejeződött az útburkolás. Már csak egy-két főutcai épület mellett kell még az utolsó simításokat elvégezni. Az egyetlen dolog, ami még várat magára, a korzó két végében lévő földbe süllyesztett szökőkutak megépítése, de már ezen is dolgozik a kivitelező. Már látszik is mindkét építmény fémszerkezete, melyeket olyan erős szerkezetűre kell építeni, hogy akkor se essen bajuk, ha netán mondjuk egy autó beléjük hajtana. Megérkeztek a fából készült okospadok, amelyek USB porttal vannak ellátva a telefonok és más eszközök töltéséhez. A sétáló utca fogyasztóinak, köztük a teraszoknak az áramellátása érdekében a burkolat szintjén föld alatti csatlakozó ajzatokat helyeztek el, így a jövőben nem kell kábeleket kifeszíteni a gyalogos övezeten. A főutca korzójának felújítása 2025 novemberében kezdődött. A szerződés szerint a kivitelezési határidő 2027 májusa, tehát még így is körülbelül fél évvel a határidő előtt elkészül a beruházás. A projekt részeként a leromlott állapotú burkolatot porfírra cserélték, megújították az esővízzel vezető rendszert, korszerűsítették a közvilágítást, a kábeleket a föld alá helyezték, lecserélték az utcabútorokat, illetve felújítják a két szökőkutat.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig a 60 mosásra elegendő Ashefi öblítő ára 9,99-bani, valamint 35% kedvezmény jár az artezánál jogurtok és krémsajtok teljes választékára a MyClub Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Még mindig van miről beszélnünk itt a Sláger Plusz negyedik órájában is, ráadásul nagyon izgalmas lesz a téma, ugyanis kutatók megtalálták elviekben, hogy hol kell keresni a hosszú élet okát, illetve titkát. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor várlak benneteket, én megkeresem közben a jó zenéket és a jó hír, hogy meg is találom őket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

További szuper szerdát kívánok nektek itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Hát a műsorban időről időre felbukkan egy téma, amire mindig megpróbálunk megoldást találni több-kevesebb sikerrel. Vajon hol rejlik a hosszú és egészséges élet igazi titka? Újabb izgalmas kutatási eredmények világítottak rá arra, hogy a mindennapi szokásainkon túl hol érdemes keresni a hosszú élet okát. Hát túl nagy megfejtés egyébként nem történt. A szakértők legfrissebb vizsgálatai szerint a genetika mellett elengedhetetlen szerepet játszik a környezetünk, a stresszkezelésünk, valamint a minőségi táplálkozás és a közösségi kapcsolatok hálója. Nem valamilyen elérhetetlen csodaszerről van szó, hanem arról, hogy hogyan alakítjuk ki a mindennapi ritmusunkat a természettel és a belső egyensúlyunkkal harmóniában. Hát úgy látszik, hogy a hosszú élet nem a véletlenen múlik, hanem apró, de tudatos döntések sorozatán. Igazából számít a genetika, emellett számít az, hogy milyen környezetben vagyunk, hogyan kezeljük a ránk nehezedő nyomást, hogyan táplálkozunk, vagy éppen hogyan sportolunk, és hogy milyen a közösség körülöttünk. Ezek mind úgy egyben számítanak, hogy nekünk milyen hosszan és milyen boldogan fog alakulni az életünk, mert hát nyilván minél elégedettebbek vagyunk, ugye erre az esély elviekben annál nagyobb. Hát, hogy ezeket úgy összehozzuk meg, hogy megtaláljuk az arany középutat, no, az a nem egyszerű egyébként, úgyhogy én továbbra is kitartást kívánok mindenkinek, és örök életet, valamint plusz 20 évet. Én nyilván ehhez hangulatban tudok hozzájárulni itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban a legnagyobb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

Na most jött el a pillanat, most köszönöm meg a figyelmeteket a mai napon, 2026. október 14-én szerdán, hogy együtt rádióztunk az elmúlt 4 órában. Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek, találkozunk ugye a Kispéntek nevezetű napon, holnap csütörtökön a szokott időben. A folytatásban érkeznek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul egy újabb zenei óra, úgyhogy lesz mit hallgatni. Mindenképpen maradjatok, én viszont búcsúzom, elköszönök méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenki!

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 literes 3,5%-os Zuzu Integrál tej 6 lej 99 bani, a 2 literes Parla Hargitay buborékmentes ásványvíz 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése. A fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad a 6. a rangsorban. Bemutatták az új elektromos Dacia-t. Hosszabb és robosztusabb, mint az első Spring, és ugyancsak olcsónak számít a piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót. Ennek ellenére az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaár támogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. A második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötben még Temesvár is Nagyszeben került be. Ezután következik Nagyvárad. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Elkezdődött az autóipar egyik legfontosabb globális seregszemléjének számító párizsi autószalon. A rendezvényító napján sor került az új elektromos Dacia hivatalos bemutatójára. A második generációs Spring a Renault egyik legfontosabb idei újdonsága. A modell 18 cm-rel hosszabb a régi Springnél, és robosztusabb külalakú. A jármű alapára 17.900 euró. Az első megrendelőknek 2027 elején szállítják le. A negatívum az, hogy az első Spring modellhez hasonlóan az újat sem a Dacia Mioveny üzemében gyárt. A Renault úgy döntött, hogy pénzügyi megfontolásból a megújult Springet Szlovéniában szerelik össze. Az első Dacia Springet Kínában gyártották. Kategóriájában a legolcsóbbak egyike volt. Mintegy 210.000 darabot értékesítettek belőle. A Renault az Európai Unió által a Kínából származó elektromos autókra kivetett védővámok miatt döntött úgy, hogy Európába helyezi át a termelést.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abbefent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plus FM.
1: Olyan ő, hogy megáll az

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége. Írja az Ierul Financiar. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető hidroelektriká jelentésében. Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30 és 50%-a között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelést takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. Esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16 kitermelő helyet ellenőrzött. Mindegyiknél szabálytalanságokat tárt fel. Az eredmény összesen 665 ezer lejnyi bírság és 3 büntető feljelentés. A felügyelők engedélyezett határokon kívül végzett kitermelést, valamint szükséges engedély nélküli tevékenységet is tapasztaltak. A hatályos jogszabályok nem írnak elő konkrét határidőt a tavak kialakítására. A szenátus által elfogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidőket, akár 500 ezer lejig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új írások hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert, és azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatalok közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt és pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik.
0: És most Nagyváradról Nagyváradia.

0: tessék vigyázni! Indul a zenevonal!
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Ákos vagyok.
3: Pataki Attila vagyok.
4: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a negyed literes figa üdítő 7 lej 99 bani, a 0,33 literes üveges Ursus sör 2 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Az új építésügyi szabályozás az erkélyek beépítését és a lakások szerkezeti átalakítását is érinti. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos, akár évtizedekkel ezelőtt elvégzett változtatásokat utólag engedélyeztessenek. Az új területrendezési, urbanisztikai és építésügyi kódex egyik legjelentősebb eleme az, hogy a szabálytalanul elvégzett, utólag sem engedélyeztetett építési munkálatoknak az egyszeri bírságon túl tartós pénzügyi következményei is lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a nagyváradi metropolisz övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít Törökország, Szerbia és Albánia után. A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
0: És most Nagyváradról egy újabb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése. A fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad a 6. a rangsorban. Bemutatták az új elektromos Dacia-t. Hosszabb és robosztusabb, mint az első Spring, és ugyancsak olcsónak számít a piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót. Ennek ellenére az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedékiadó emelésekkel, valamint az energiaár támogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. A második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely három helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötben még Temesvár is Nagyszeben került be. Ezután következik Nagyvárad. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Elkezdődött az autóipar egyik legfontosabb globális seregszemléjének számító párizsi autószalon. A rendezvénynyitó napján sor került az új elektromos Dacia hivatalos bemutatójára. A második generációs Spring a Renault egyik legfontosabb idei újdonsága. A modell 18 cm-rel hosszabb a régi Springnél, és robosztusabb külalakú. A jármű alapára 17.900 euró. Az első megrendelőknek 2027 elején szállítják le. A negatívum az, hogy az első Spring modellhez hasonlóan az újat sem a Dacia Mioveny üzemében gyárt. A Renault úgy döntött, hogy pénzügyi megfontolásból a megújult Springet Szlovéniában szerelik össze. Az első Dacia Springet Kínában gyártották. Kategóriájában a legolcsóbbak egyike volt. Mintegy 210.000 darabot értékesítettek belőle. A Renault az Európai Unió által a Kínából származó elektromos autókra kivetett védővámok miatt döntött úgy, hogy Európába helyezi át a termelést.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége. Írja az Erol Financiár. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető hidroelektriká jelentésében. Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30 és 50%-a között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelést takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. Esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16 kitermelő helyet ellenőrzött. Mindegyiknél szabálytalanságokat tárt fel. Az eredmény összesen 665 ezer lennyi bírság és 3 büntető feljelentés. A felügyelők engedélyezett határokon kívül végzett kitermelést, valamint szükséges engedély nélküli tevékenységet is tapasztaltak. A hatályos jogszabályok nem írnak elő konkrét határidőt a tavak kialakítására. A szenátus által elfogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidőket, akár 500 ezerleig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új előírások hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert, és azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatalok közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt és pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Get roll with the fever on the dance floor.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Akár kétszeresére is emelkedhet a lakásadó, ha a tulajdonos engedély nélkül alakította át otthonát, és nem rendezi a munkálatok jogi helyzetét. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént és szervizelje ezeket. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok.

0: lehetnek. Az önkormányzat által megállapított engedély nélküli és rendezetlen építkezések esetében 100%-kal emelkedhet az épületadó. Egyedül a svájci Stadler csoport jelentkezett a Bihar megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljáráson, hogy leszállítson 14 elektromos tramtrént, és szervizelje ezeket. A megyei önkormányzat közleményében aláhúzta, a Stadler Európa egyik legnagyobb gyártója. A szerződés összértékét áfa nélkül közel 462 millió lejre becsülték. Ebből 456 millió lej a járművek értéke, 6,1 millió lej pedig a szervizelés. A közbeszerzési eljárás majdani győztesének 42 hónap áll a rendelkezésére, hogy a szerelvényeket leszállítsa, és 60 hónapra szóló feltétel nélküli műszaki garanciát is kínálnia kell. Ezek a szerelvények mind villamos, mind pedig vasútvonalon képesek közlekedni. Két irányúak lesznek, és a nagyváradi metropolisz övezetet hivatottak összekötni a megyeszékhellyel. Európai összevetésben Romániában drágultak a leggyorsabb ütemben a lakások. Derül ki a Deloitte Property Index elemzéséből. A friss számsorok szerint a 14,4%-os áremelkedéssel a romániai lakások átlagos négyzetméter ára 1917 euróra nőtt. Ám még így is a negyedik legolcsóbb európai piacnak számít Törökország, Szerbia és Albánia után. A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet az engedélyezési folyamatok elhúzódása, szabályozási korlátozások, valamint a fejlesztési költségek emelkedése befolyásol. A legdrágább lakások változatlanul Kolozsváron találhatók, ahol az átlagos négyzetméter ára 3137 euró. A második helyen Brassó, a harmadikon pedig Bukarest áll.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Minden álmás könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. No fighting.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az E-generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mindössze 51% a vízerőművek gyűjtő tavainak a telítettsége. Írja az Erol Financiár. Az adatok azt mutatják, hogy 2018 óta ez a legalacsonyabb szint. Egy évvel ezelőtt a vízgyűjtők telítettsége 80% volt, három korábbi évben pedig meghaladta 80%-ot. Június óta a vízenergia termelése a hidrológiai viszonyok romlása miatt jelentősen visszaesett. Olvasható a romániai vízerőművek zömét üzemeltető hidroelektriká jelentésében. Július és szeptember között a hazai folyók vízhozama a sok éves érték 30 és 50%-a között mozgott. Még aggasztóbb, hogy mivel a hidroelektrika a tervezetnél kevesebb elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelést takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. Esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16

0: Biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert. És azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az Z generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatalok közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt és pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon kevés a víz az erőművek tározóiban. Az előrejelzések szerint az elkövetkező hónapokban sem lehet a helyzet számottevő javulására számítani. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csak papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. Egy felmérés szerint az égeneráció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól, és nem akarnak feltétlenül vezető pozícióba kerülni. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.

0: elektromos energiát termel, kénytelen más termelőktől vásárolni villanyáramot, hogy eleget tehessen szerződéses kötelezettségeinek. Bihar megye élen jár a halastavak tekintetében. A valóság viszont az, hogy ezek csupán papíron léteznek, és a területeket kráterek szabdalják. 2015 óta 161 ilyen projektet engedélyeztek a megyében. Ám iparági becslések szerint legfeljebb 10-ből lett ténylegesen horgásztó. Ezek létesítése gyakran homok és kavics kitermelést takar. A munkálatok befejeztével pedig hatalmas gödrök és leromlott állapotú földterületek maradnak hátra. Esetenként pedig talajvíz problémák is felmerülnek. A Bihar megyei környezetvédelmi felügyelőség nemrégiben 16 kitermelő helyet ellenőrzött, mindegyiknél szabálytalanságokat tárt fel. Az eredmény összesen 665 ezer lejnyi bírság és 3 büntető feljelentés. A felügyelők engedélyezett határokon kívül végzett kitermelést, valamint szükséges engedély nélküli tevékenységet is tapasztaltak. A hatályos jogszabályok nem írnak elő konkrét határidőt a tavak kialakítására. A szenátus által elfogadott módosítás azonban szigorúbb szabályozást ígér, amely határidő akár 500 ezer lejig terjedő bírságot és a munkagépek elkobzását is magában foglalja. Amíg az új előírások hatályba nem lépnek, a gödrök megmaradnak, a tavak pedig gyakran továbbra is csak papíron léteznek. Egy jó állás biztos fizetés, majd néhány év múlva előreléptetés. Sokáig nagyjából így nézett ki az elképzelés a sikeres karrierről. A fiatalabb generáció számára már egyáltalán nem ennyire egyértelmű a képlet. Nem mindenki akar főnök lenni. Nem a beosztásban méri a sikert, és azt sem tartja természetesnek, hogy a vezető szava megkérdőjelezhetetlen. Az Z generáció számára a munkahely nem csupán a pénzkeresetről szól. Fontos, hogy fejlődhessenek, értelmes feladatokat kapjanak, meghallgassák a véleményüket és tudják, mire számíthatnak. Közben az is kiderült, hogy a fiatal közül sokan nem szeretnének vezetői pozícióba kerülni. Nem vonza őket a mások irányításával járó felelősség és stressz. Inkább a saját szakterületükön szeretnének fejlődni. Számukra a siker nem azt jelenti, hogy egyre több beosztottjuk lesz. Közben a munkáltatóknak is megvannak a maguk elvárásai. Egy vállalkozás számára nem mellékes, hogy a fiatal, akinek a képzésébe időt és pénzt fektet, néhány év múlva is a cégnél dolgozik.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Csak a legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.